0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igaz

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágerek.

0: A Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órában is szenzációs dalokat hozok. Lesz köztük Rádió 1 DJ újdonsággal, Metzger Vikitől, de készülök Taylor Swift-tel és Joel Corey-val is. A kezdésben pedig, hát nagyon biztosra megyek. Ray Daltonnal a Blood Running pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A lakosság segítségét kérik a veszélyes kullancsok felderítésében. Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő programjában a szakemberek a lakosság bevonásával gyűjtenek adatokat a hazánkban újonnan megjelenő veszélyes fajokról. Ide általában vándormadarak útján érkeznek ezek a fajok, eredeti élőhelyük Magyarországtól jóval délebre található, ám a klímaváltozás miatt a közép- és észak-európai éghajlat is egyre inkább megfelelő számukra. Mondta rádiónknak Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.
3: A kullancsfigyelő programunk 2021-ben indult, és azt a célt szolgálja elsősorban, hogy a hazánkba bekerülő, nálunk nem őshonos kullancsfajokra fel tudjunk figyelni. Ezen belül is a hialomma nevű kullancsra vagyunk nagyon kíváncsiak, ezek ugyanis többek között a krími-kongói vérzéses láz vírusát képesek terjeszteni. A lakosság pedig úgy tud segíteni mi munkánkból, hogy a kullancsfigyelő.hu honlapon látható e-mail címre fotókat küld be az általuk készített kullancsokról, illetve magát a példányt is beküldhetik. Az egyik fontos ismertetőjel egyébként ennél a kullancsnál, hogy nagyobb, mint a Magyarországon őshonos kullancsok, 2-3-szor is nagyobb méret, egy ilyen dinnyemag méretű kullancsot kell elképzelni, és viszonylag hosszú és csíkozott lábuk van, gyorsabban szaladnak, mint a közönséges kullancs. Tehát ezeket viszonylag jó tényleg meg lehet különböztetni a hazai kullancsoktól. De most ennek az úgynevezett citizen science vizsgálatnak, azaz közösségi kutatásnak az a nagy előnye, hogy mi kutatók egy sokkal szélesebb körű vizsgálatot tudunk ugye véghez vinni, hiszen az ország bármely pontjáról várunk be információt, a lakosság számára pedig ugye egy információt szolgáltatunk arról, hogy milyen kullancs az, amit talált. Tehát igazából a kullancsfigyelő.hu-n található e-mail címre kérjük a fotókat beküldeni, és ott megtalálható a postacím is, ahova a kullancsokat be tudják küldeni. És azért mondok egy jó hírt is, hogy viszonylag kicsi szerencsére az esélye annak, hogy vírussal fertőzött ilyen hialomba kullancsokat találjunk, ugyanis maguk a vándormadarak, amelyekkel beérkeznek ezek hozzánk, nem tartják fent ezt a krími-kongói vérzéses láz vírusát.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Jó, egy itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig DJ Metzger Viki, aki minden héten nálunk zenél, az előző mixét is meg lehet találni a radio1.hu-n, és jövő héten is érkezik hozzánk, most viszont egy igazi mai sláger, amit egyébként Nagy Bogival és Miss Mooddal a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is előadtak, most pedig itt a Rádió 1-en hozzák. A nagy kedvenc az Éden, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swiftet hozom, akivel kapcsolatban én kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy hány meccsre járt, látogat majd el a VB-n, amit ugye a részben az Egyesült Államokban rendeznek, és azért is érdekes ez, mert a pár jó ugye sportoló amerikai focit játszik, nem is akármilyen szinten, és kérdés, hogy a klasszik európai focira mennyire lesznek kíváncsiak. Én viszont imádom ezt a dalát, tehát erre bármikor kíváncsi vagyok. Taylor Swift jön, és az Opelite. Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy a következő órában is, elképesztően nagy kedvencek. Már most, amit elárulok, az például Raytől a Where is My Husband, vagy éppen Sam Feltől a Heart Like Mine, ami tuti, hogy jön. Hát, és a kezdés, ebben sem csalódunk, egy csillen Azizám. Mindjárt indítom az újabb zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Összehasonlították a farkas és a macska kölykök viselkedését. A kutyakölykök hajlamosak spontán utánozni az ember által mutatott egyszerűbb viselkedéseket még akkor is, ha nem kapnak érte jutalmat, míg a macska és a farkas kölykökre ez nem jellemző. Derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóinak új tanulmányából, amely nemrég jelent meg. Az ELTE etológiai tanszékének kutatói három fajt hasonlítottak össze, amelyek a háziasítás és a szocialitás szempontjából is eltérnek. A kutatók arra keresték a választ, hogy vajon ezek a különbségek megmutatkoznak-e abban, hogy milyen mértékben hajlamosak mindenféle képzés és jutalom nélkül is utánozni az emberi viselkedést. A kutatók először azt figyelték meg, hogy az emberi családokban nevelkedő 42 kutya, 39 macska és 8 farkaskölyök hogyan viselkedik egy ismeretlen tárgyal egy idegen szobában, például az orrával vagy a lábával érinti-e meg. Ezután a kísérletvezető egy másik akciót végzett a tárgyal, például ha a kölyök az orrával bökte meg, akkor ő a kezével ért hozzá. A kérdés az volt, hogy vajon a kölyök ekkor leutánozza-e a látott akciót, megérinti-e a tárgyat például a mancsával. A csoport vezető kutatója a közleményben kiemelte, hogy míg a kutyakölykök szinte azonnal ránk néztek, 4-szer, illetve 5-ször tovább tartott, mire a farkas, illetve a macskakölykök figyelme ránk irányult. A kutya és farkas kölykök a tesztek csaknem 70%-ában megismételték a bemutatott viselkedést. A tanulmány megállapította, hogy egyedül a kutyakölykök voltak hajlamosak az emberi demonstrációnak megfelelő testrészükkel utánozni a viselkedést, annak ellenére is, hogy ez nem egyezett az általuk demonstráció előtt spontán használt testrészükkel. A kutatás során megállapították, hogy nem meglepő, hogy csak a kutyakölykökben alakult ki hajlam arra, hogy fokozottan figyeljenek az emberekre és utánozzák a cselekedeteiket, még akkor is, ha erre az adott helyzetben nincs olyan közvetlen motivációjuk, mint például a táplálékszerzés vagy a játék.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, kellemes éjszakát mindenkinek, jó munkát, jó utat, jó bulit, éppen ki mit csinál. Én ebben az órában is teszem a dolgom, és hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Meg persze várom az üzeneteket 0620 311 111. A kezdés most a Fastboy, ez a Good Life, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Június 14-e van, és hát nem csak a foci VB az egyetlen dolog, ami elindul, hanem időközben a nyár is elindult, és elindul a fesztivál szezon is. Minden komoly fesztiválon idén természetesen ott leszünk. Ezen a héten az egyik nagy bejelentésünk az volt, hogy a Szeged ifjúsági napokon is tudunk majd együtt bulizni. Ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, és ott lesz az a hangulat, amit azt gondolom, hogy csak mi tudunk vinni. Én pedig hozom továbbra is az igazi mai slágereket, mert ez a lényeg. Ray, Where Is My Husband? Ez jön már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy. We were good.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az a DJ, aki már 13 évesen elkereskedelmi bizniszt épített, amit 15 évesen el is tudott adni? Ő Sam Feld. Ilyenhez is van érzéke, hát meg ugye a zenékhez. Ez például az igazi mai slágere Sam Feldnek, Rosalinnel közösen, ez a Heart Like Mine, itt a rádió egyen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Június 20-án jön a Múzeumok éjszakája. Szabadtéri svábtáncházat szerveznek Mohácson. Ismét volt Tambura Fesztivál. Június 20-án jön a Múzeumok éjszakája. A pécsiek idén 20 helyszín tucatnyi programja közül válogathatnak. A Múzeumok éjszakájára rendbe hoztak egy új pincejáratot is, ami a Püspöki Kincstárat és a Káptalan utcában található múzeumigazgatóság épületét köti össze. Itt lesznek tárlatvezetések is, mondta Iványi Emese, a JPM Marketing és Közönségkapcsolati Főosztály vezetője. Kiemelte, hogy rendeznek idén egy közösségépítő after partit is a múzeumigazgatóság udvarán. Idén itt kap majd helyet a népszerű tűzugrás, hiszen az már kinőtte a Néprajzi Múzeum hangulatos kiskertjét. A Múzeumok éjszakája tehát Pécs esetében több tucat programot és 20 helyszínt érint. A Donukrajner csapatának közreműködésével szabadtéri svábtáncházra várják az érdeklődőket június 19-én a Deák téren, közvetlenül az utcabál előtt. A helyszínen étel, italárusítása biztosított lesz, a belépés ingyenes. A Donukrajner együttes egy kifejezetten sváb, alpesi zenei műfajra specializálódott zenekar. 19. alkalommal rendezték meg a Mohácsi Tambura Fesztivált. Mohács zene életében jelentős szerepet játszik a tambura muzsika, melynek örökségét az idők során kialakult, többnyire kedvtelésből zenélő zenész dinasztiák ápolták és ápolják a mai napig. Játékuk az ország minden részébe elvitte már, és elviszi napjainkban is Mohács jó hírét. A következő hetekben is elindítják a Best of Pécs vezetett városi sétákat. Másfél-két órában ismerhetjük meg a város legszebb látnivalóját, közel 2000 évet visszarepülve az időben. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 30-as kilométernél alkalmanként rövid időre meg is állíthatják a forgalmat. A 6-os út Szigetvári szakaszán aszfaltoznak, mindkét irányban félpályás útlezárásra kell számítani. Jó utat kívánok a Rádió 1-gyel! Észak felől szakadozott a felhőzet érkezik hazánkba, aztán idővel ez délre tevődik. Délutántól egyre több helyen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. Délnyugaton heves esőzés is előfordulhat, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. Vételkörzetünkben délután 27-28 fok valószínű, záporral, zivatarral és élénk északkeleti széllel.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A lakosság segítségét kérik a veszélyes kullancsok felderítésében. Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő programjában a szakemberek a lakosság bevonásával gyűjtenek adatokat a hazánkban újonnan megjelenő veszélyes fajokról. Ide általában vándormadarak útján érkeznek ezek a fajok. Eredeti élőhelyük Magyarországtól jóval délebre található, ám a klímaváltozás miatt a közép- és észak-európai éghajlat is egyre inkább megfelelő számukra. Mondta rádiónknak Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.
5: A kullancsfigyelő programunk 2021-ben indult, és azt a célt szolgálja elsősorban, hogy a hazánkba bekerülő, nálunk nem őshonos kullancsfajokra fel tudjunk figyelni. Ezen belül is a hialomma nevű kullancsra vagyunk nagyon kíváncsiak, ezek ugyanis többek között a krími-kongói vérzéses láz vírusát képesek terjeszteni. A lakosság pedig úgy tud segíteni mi munkánkból, hogy a kullancsfigyelő.hu honlapon látható e-mail címre fotókat küld be az általuk készített kullancsokról, illetve magát a példányt is beküldhetik. Az egyik fontos ismertetőjel egyébként ennél a kullancsnál, hogy nagyobb, mint a Magyarországon őshonos kullancsok, 2-3-szor is nagyobb méret, egy ilyen dinnyemag méretű kullancsot kell elképzelni, és viszonylag hosszú és csíkozott lábuk van, gyorsabban szaladnak, mint a közönséges kullancs. Tehát ezeket viszonylag jó tényleg meg lehet különböztetni a hazai kullancsoktól. De most ennek az úgynevezett citizen science vizsgálatnak, azaz közösségi kutatásnak az a nagy előnye, hogy mi kutatók egy sokkal szélesebb körű vizsgálatot tudunk ugye véghez vinni, hiszen az ország bármely pontjáról várunk be információt, a lakosság számára pedig ugye egy információt szolgáltatunk arról, hogy milyen kullancs az, amit talált. Tehát igazából a kullancsfigyelő.hu-n található e-mail címre kérjük a fotókat beküldeni, és ott megtalálható a postacím is, ahova a kullancsokat be tudják küldeni. És azért mondok egy jó hírt is, hogy viszonylag kicsi szerencsét szerencsére az esélye annak, hogy vírussal fertőzött ilyen hialoma kullancsokat találjunk, ugyanis maguk a vándormadarak, amelyekkel beérkeznek ezek hozzánk, nem tartják fent ezt a krími-kongói vézéses láz vírusát.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy nagyon jó dal, én imádom, Kashmir-t, aki ugye amerikai, de indiai gyökerekkel is ez a dalon hallatszódik is. Szerintem szuper lett. Kashmir, Wild Ride, ez jó már.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió X, csak igazi mai sláger megy. Ma már egy kicsit kevesebb eső elvileg mindenhol, ahol tegnap esett is, de olyan 23-24 fok továbbra is. A jövő hét viszont már 26-28 fokkal startol. A következő 30 perc pedig ezzel az igazi mai slágerrel, St. John és a Roses. A hírek után indítom itt a Rádió X-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Összehasonlították a farkas és a macska kölykök viselkedését. A kutyakölykök hajlamosak spontán utánozni az ember által mutatott egyszerűbb viselkedéseket még akkor is, ha nem kapnak érte jutalmat, míg a macska és a farkas kölykökre ez nem jellemző. Derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóinak új tanulmányából, amely nemrég jelent meg. Az ELTE etológiai tanszékének kutatói három fajt hasonlítottak össze, amelyek a háziasítás és a szocialitás szempontjából is eltérnek. A kutatók arra keresték a választ, hogy vajon ezek a különbségek megmutatkoznak-e abban, hogy milyen mértékben hajlamosak mindenféle képzés és jutalom nélkül is utánozni az emberi viselkedést. A kutatók először azt figyelték meg, hogy az emberi családokban nevelkedő 42 kutya, 39 macska és 8 farkaskölyök hogyan viselkedik egy ismeretlen tárgyal egy idegen szobában, például az orrával vagy a lábával érinti-e meg. Ezután a kísérletvezető egy másik akciót végzett a tárgyal, például ha a kölyök az orrával bökte meg, akkor ő a kezével ért hozzá. A kérdés az volt, hogy vajon a kölyök ekkor leutánozza-e a látott akciót, megérinti-e a tárgyat például a mancsával. A csoport vezető kutatója a közleményben kiemelte, hogy míg a kutyakölykök szinte azonnal ránk néztek, 4-szer, illetve 5-ször tovább tartott, mire a farkas, illetve a macskakölykök figyelme ránk irányult. A kutya és farkaskölykök a tesztek csaknem 70%-ában megismételték a bemutatott viselkedést. A tanulmány megállapította, hogy egyedül a kutyakölykök voltak hajlamosak az emberi demonstrációnak megfelelő testrészükkel utánozni a viselkedést, annak ellenére is, hogy ez nem egyezett az általuk demonstráció előtt spontán használt testrészükkel. A kutatás során megállapították, hogy nem meglepő, hogy csak a kutyakölykökben alakult ki hajlam arra, hogy fokozottan figyeljenek az emberekre és utánozzák a cselekedeteiket, még akkor is, ha erre az adott helyzetben nincs olyan közvetlen motivációjuk, mint például a táplálékszerzés vagy a játék.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki múlt héten egy talkshowban járt, megkérdezték, hogy igaz az, hogy ő korábban opera éneklés is tanult, és nem csak, hogy azt mondta, hogy igen, hanem mutatott is egy részletet ebből is. Nagyon működött a hangja. Ebben a dalban is működik. Bibi Rexa és a New Religion a Rádió egyen az igazi mai slágerek között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén is megtartják villányban a Rozé Fesztivált. Áll a Mohácsi Duna híd építése, sváb nyárindító programot szerveznek Mohácson. Érvek és ellenérvek sokasága hangzott el a Mohácsi Duna híd építésével kapcsolatban arról, hogy a felfüggesztett beruházás mikorra és milyen műszaki tartalommal valósulhat meg, és mennyiért. A kormány a hídon, illetve a híd és az 51-es számú főút közötti szakaszon a 2x2 sávos kialakítás helyett 2x1 sávos keresztmetszet alkalmazásának lehetőségét vizsgálja. Nyárindító sváb programot szerveznek Mohácson június 19-én. Egész délután és este zenével, tánccal, hagyományőrző programokkal és közösségi élménnyel készülnek a szervezők. Kora reggel indulnak majd el az események, és egészen estig várják a kilátogatókat, többek között népi játékokkal, népviselet bemutatóval és koncertekkel. Idén is megtartják villányban a Rozé Fesztivált. Több ezer látogatót várnak ismét a mediterrán hangulatú borvárosba. A több mint 10 éve az egyik legnépszerűbb nyári borfesztivál ismert esemény. Koncertekkel, kiváló rozéborokkal és gazdag gasztronómiai kínálattal. Július 10-én Bája Lex és a Slep, valamint Regán Lili szórakoztatja a közönséget, míg másnap a BSV csinál hangulatot. Idén is megszervezik a Rozé Maratont, a bulifutás 3 kilométeres távon vezet végig a városon, érintve a történelmi pincesort is. A verseny egyetlen kötelező eleme az, hogy aki elindul rajta, az feltétlenül rózsaszín ruhát öltsön magára, és minél vidámabb kiegészítőket. Június 16-án Pécsre érkezik a Loop társulat, James Frizz darabját mutatják be, mely az online világ sötét oldaláról szól, Lengyel Tamással, Grillusz Dorkával, Váradi Gergellyel és Trill Beatrixszal. Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között is. Dolgoznak a szakemberek Nagyharsány és Villány között, illetve Villánykövesd és Pincefalu között is. A munkaterületeknél egy pár napig még félpályás útzár érvényes. Jó utat kívánok! Észak felől szakadozott a felhőzet érkezik hazánkba. Aztán idővel ez délre tevődik. Délutántól egyre több helyen legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. Délnyugaton heves esőzés is előfordulhat. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. Vételkörzetünkben délután 27-28 fok valószínű, záporral, zivatarral és élénk északkeleti széllel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió Edit, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk egy picivel, egy újabb VB-mes startolt, készen furák az időpontok, ezt még szokni kell, Ausztrália-Törökország, ami ugye most kezdett. Én viszont hozom a legnagyobb kedvenceket, az igazi mai slágereket változatosan, és egy jó kis reggeli lendület, most Steve Max-től ez a Kings and Queens, amit indítok.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy, ő pedig Katy Perry a folytatásban, aki szerelmes, ami mindig jó, a korábbi kanadai miniszterelnökkel. Úgy tűnik, hogy szintet lépett a kapcsolat, mert hogy a héten konkrétan azt nyilatkozta, hogy ő életem szerelme. És meg is jelentek egyébként közösen egy vörös szőnyeges eseményen, a Tribeca Nemzetközi Filmfesztiválon New Yorkban, aminek egyébként az alapítója Robert De Niro. Ez pedig az igazi mai sláger Katy Perrytől, a Lifetime Summit, már is indítok a Rádió 1-en.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Június 24-én kezdődik a Fishingon Orfű. Ismét pontyot telepítettek két tóba. Változik a betegellátási rend, nem mindenkit érint Mohácson. Megváltozott a PTKK Mohácsi Kórház csecsemő és gyermekosztályának működési rendje. A Pécsi Tudományegyetem tájékoztatása szerint visszavonásig a betegellátás péntek 15 órától hétfő reggel 8 óráig a PTKK gyermekgyógyászati klinikán történik. A hét többi napján az eddigi gyakorlat alapján változatlanul várják a betegeket. A Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége ismét pontyot telepített két halgazdálkodási hasznosításában lévő vízterületre. A Pécsi tóba 1500 kg fogható méretű pikkelyes ponty, míg a Kovács Szénaljai tóba 500 kg fogható méretű, szintén ponty kihelyezésre került sor, ezzel növelnék a fogási esélyeket. Június 24-én kezdődik a Fishingon Orfű Fesztivál. Idén is 4 napon át várják a nyári szünet első napjaiban a bulizni vágyókat. A szervezők közel 100 fellépőt hívtak meg, többnyire az alternatív zene világából. Többek között koncertet ad majd a 30Y, az Analóg Balaton, a Belga, a Bohemian Betyárs, Carson Coma, az Elefánt, Esti Cornél, a Heaven Street 7, a Hiperkarma, a Kis Csillag, a Kispál és a Borz, a Quimby, a Vadfruttik és a Blaha Louisiana. A Fishingon Orfű Magyarország egyik legismertebb alternatív zenei fesztiválja, amelyet minden évben az Orfűi tó partján festői természetkörnyezetben rendeznek meg. A rendezvény különlegessége a családias hangulat. Június 18-án folytatódik a Metronom Jazz Club Pécsett. A legendás jazzbőgő és basszusgitár művész Egri János idén 60 éves. Ez alkalomból tartja meg most koncertjét. Szalagkorlátot építenek a Pécs-Vajszló összekötő út egy szakaszán, a jövő hét közepéig a munkaterületen érvényes lesz az útszűkület. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén is június 30-áig. A kivitelezés idejére a parkoló jelentős részét lezárták a forgalom elől. Jó utat kívánok! Észak felől szakadozott a felhőzet érkezik hazánkba. Aztán idővel ez délre tevődik. Délutántól egyre több helyen legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. Délnyugaton heves esőzés is előfordulhat. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. Vételkörzetünkben délután 27-28 fok valószínű, záporral, zivatarral és élénk északkeleti széllel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ay.

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift pedig újabb mérföldkőhöz érkezett. A Forbes szerint immár ő a zenetörténet leggazdagabb női előadója. 2026 márciusára ért el a $2 billion a vagyona. Wow! Taylor Swift és az igazi mai sláger az Opel Light a folytatásban. Itt a rádió egyen. Szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a telefon, Viber és SMS számunk 0620 311 111, és miközben pörögnek a VB meccsek, én pörgetem az igazi mai slágereket. A következő órában hozom Bibi Rexát, The Kid Leroyt és Justin Biebert, vagy mindjárt a kezdésben Ray Dalton. Az igazi mai sláger a nagy kedvenc, a Blood Running, amivel mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pécs önkormányzata 7,2 milliárd forintos támogatást igényel. Időközi önkormányzati képviselőválasztás lesz. Jön a Schwab utcabál Mohácson. Pályázatot nyújtott be Pécs az önkormányzatok rendkívüli támogatására, közismert nevén a Reki alapra. Az önkormányzat összesen 7,2 milliárd forint támogatást igényel. Annak érdekében, hogy biztosítani tudja kötelező feladatainak ellátását és működő képességének fenntartását írták. A Reki forrást a települési önkormányzatok vehetik igénybe, működési és fenntartási hiányuk kezelésére, valamint kötelező feladataik biztonságos ellátására. Pécs pályázata közüzemi költségekre, közétkeztetésre, városüzemeltetésre, folyószámlahitelre és a szolidaritási hozzájárulás miatt kialakult nehézségek kezelésére is kiterjed. Közel 1 milliárd forintra pályáznak. Augusztus 16-án tartják meg Mohácson az időközi önkormányzati képviselőválasztást. Miután a Tisza színeiben országgyűlési képviselőnek választották Rózsahegyi Áront, a mohácsi 4-es választókerület önkormányzati képviselőjét utóbbi megbízatásáról lemondott. A helyi választási bizottság augusztus 16-ára tűzte ki tehát az időközi választást. Az év végéig nézhetjük meg a Bóbita Báb Színház zenés báb előadásaiból készült időszaki kiállítást Pécsett. A társulat idén 65 éves, ezt ünneplik. Schwab utcabált tartanak Mohácson a Sextet zenekarral. Az érdeklődőket június 19-én várják a Deák téren. A helyszínen ételitalárosítása biztosított lesz, de adnak sörasztalokat, padokat is. A program ingyenes. A Sextet zenekar 1991-ben jött létre Baranyában, Véménden, hogy a hely és a környékbeli rendezvények zenés közreműködője legyen. Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely-Villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között is. Dolgoznak a szakemberek Nagyharsány és Villány között, illetve Villánykövesd és Pincefalu között is. A munkaterületeknél egy pár napig még félpályás útzár érvényes. Jó utat kívánok! Észak felől szakadozott a felhőzet érkezik hazánkba, aztán idővel ez délre tevődik. Délutántól egyre több helyen legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. Délnyugaton heves esőzés is előfordulhat. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. Vételkörzetünkben délután 27-28 fok valószínű, záporral, zivatarral és élénk északkeleti széllel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, majd

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Justin Bieber, akinek a gyereke idén-nyáron már 2 éves lesz, furcsa ebbe is belegondolni. Egyébként, aki meg akarja nézni, hogy hogyan táncol nagyon cukin az apukája zenéjére, az Instáján a Bieber családnak megtalálja. Nagyon jó kis kontentek vannak. Na, ez viszont az újabb nagy kedvenc, az igazi mai sláger picivel 4-1-8 után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Június 20-án jön a múzeumok éjszakája. Szabadtéri svábtáncházat szerveznek Mohácson. Ismét volt Tambura Fesztivál. Június 20-án jön a múzeumok éjszakája. A pécsiek idén 20 helyszín tucatnyi programja közül válogathatnak. A múzeumok éjszakájára rendbe hoztak egy új pincejáratot is, ami a Püspöki Kincstárat és a Káptalan utcában található múzeum igazgatóság épületét köti össze. Itt lesznek tárlatvezetések is, mondta Iványi Emese, a JPM Marketing és Közönségkapcsolati Főosztály vezetője. Kiemelte, hogy rendeznek idén egy közösségépítő after partit is a múzeum igazgatóság udvarán. Idén itt kap majd helyet a népszerű tűzugrás, hiszen az már kinőtte a Néprajzi Múzeum hangulatos kiskertjét. A múzeumok éjszakája tehát Pécs esetében több tucat programot és 20 helyszínt érint. A Donukrajner csapatának közreműködésével szabadtéri svábtáncházra várják az érdeklődőket június 19-én a Deák téren, közvetlenül az utcabál előtt. A helyszínen étel, italárusítása biztosított lesz, a belépés ingyenes. A Donukrajner együttes egy kifejezetten sváb, alpesi zenei műfajra specializálódott zenekar. 19. alkalommal rendezték meg a Mohácsi Tambura Fesztivált. Mohács zenei életében jelentős szerepet játszik a tambura muzsika, melynek örökségét az idők során kialakult, többnyire kedvtelésből zenélő zenész dinasztiák ápolták és ápolják a mai napig. Játékuk az ország minden részébe elvitte már, és elviszi napjainkban is Mohács jó hírét. A következő hetekben is elindítják a Best of Pécs vezetett városi sétákat. Másfél-két órában ismerhetjük meg a város legszebb látnivalóját, közel 2000 évet visszarepülve az időben. Szalagkorlátot építenek a Pécs-Vajszló összekötő út egy szakaszán, a jövő hét közepéig a munkaterületen érvényes lesz az útszűkület. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén is június 30-áig. A kivitelezés idejére a parkoló jelentős részét lezárták a forgalom elől. Jó utat kívánok! Záporok, zivatarok érik el ma Magyarországot, dörgés, villámlás is várható Baranyában, délután 27-28 fok lesz, közel 40 km/h széllel. Este 18 fokra hűl majd le nálunk a levegő hőmérséklete, továbbra is erősen felhős lesz az ég, és további esőzés várható. Holnap 16 fokra ébredünk, délután csak 21-23 fok valószínű, még holnap is előfordulhatnak kisebb záporok, de csökken majd az intenzitásuk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, elindult a foci VB, van aki ennek nagyon örül, és hát van aki nem annyira, viszont hát azért egész furcsa időpontokban vannak a meccsek, amit még szoknunk kell, és óriási pénzek pörögnek, a FIFA idén összesen 871 millió dollárt osz szét a különböző szövetségeknek, a díjazásból pedig 50 milliót fog kapni a döntő győztese, a vesztese 33 milliót, a bronzérmes 29, a negyedik pedig 27 milliót, de a legjobb 8 között búcsúzó válogatottak is 19 millió dollárral, a 8-a döntőben kiesett csapatok pedig 15 millióval vigasztalódhatnak. Egy csomó érdekesség még a Radio 1.hu-n, aki ezekbe belemerülne, én pedig hozom az újabb nagy kedvencet. Most Ibán Bektől ez a

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 8-tól ma is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenden, holnap pedig reggel 6 órától friss műsor. Most pedig egy újabb nagy kedvenc, amivel én készültem. Szerintem ennek örülni fogunk. Sam Feld, Rosalind, Heart Like Mine, amit indítok. Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A világ Szegeden találkozik.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
4: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
5: a világ sikerű Bastille,
4: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee,
5: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
1: Reklámot hallottak.
6: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén is megtartják villányban a Rozé Fesztivált. Áll a Mohácsi Duna híd építése, sváb nyárindító programot szerveznek Mohácson. Érvek és ellenérvek sokassága hangzott el a Mohácsi Duna híd építésével kapcsolatban arról, hogy a felfüggesztett beruházás mikorra és milyen műszaki tartalommal valósulhat meg, és mennyiért. A kormány a hídon, illetve a híd és az 51-es számú főút közötti szakaszon a 2x2 sávos kialakítás helyett 2x1 sávos keresztmetszet alkalmazásának lehetőségét vizsgálja. Nyárindító sváb programot szerveznek Mohácson június 19-én. Egész délután és este zenével, tánccal, hagyományőrző programokkal és közösségi élménnyel készülnek a szervezők. Kora reggel indulnak majd el az események, és egészen estig várják a kilátogatókat, többek között népi játékokkal, népviselet bemutatóval és koncertekkel. Idén is megtartják villányban a Rozé Fesztivált. Több ezer látogatót várnak ismét a mediterrán hangulatú borvárosba. A több mint 10 éve az egyik legnépszerűbb nyári borfesztivál ismert esemény. Koncertekkel, kiváló rozéborokkal és gazdag gasztronómiai kínálattal. Július 10-én Bája Lex és a Slep, valamint Regán Lili szórakoztatja a közönséget, míg másnap a BSV csinál hangulatot. Idén is megszervezik a Rozé Maratont, a bulifutás 3 kilométeres távon vezet végig a városon, érintve a történelmi pincesort is. A verseny egyetlen kötelező eleme az, hogy aki elindul rajta, az feltétlenül rózsaszín ruhát öltsön magára, és minél vidámabb kiegészítőket. Június 16-án Pécsre érkezik a Loop társulat, James Frizz darabját mutatják be, mely az online világ sötét oldaláról szól, Lengyel Tamással, Grillusz Dorkával, Váradi Gergellyel és Trill Beatrixszal. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 30-es kilométernél alkalmanként rövid időre meg is állíthatják a forgalmat. A 6-os út Szigetvári szakaszán aszfaltoznak, mindkét irányban félpályás útlezárásra kell számítani. Jó utat kívánok a Rádió 1-gyel! Záporok, zivatarok érik el ma Magyarországot, dörgés, villámlás is várható Baranyában, délután 27-28 fok lesz, közel 40 km/h széllel. Este 18 fokra hűl majd lenálunk a levegő hőmérséklete, továbbra is erősen felhős lesz az ég, és további esőzés várható. Holnap 16 fokra ébredünk, délután csak 21-23 fok valószínű, még holnap is előfordulhatnak kisebb záporok, de csökken majd az intenzitásuk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Hát egy dolog mellett azért ne menjünk el, gyerekek, hogy tegnap egy értesítés érkezett a telefonunkra.
5: Értesít, neked is, nekem is, mindenkinek?
4: Neked is, nekem is, mindenkinek.
5: Milyen értesítés?
4: Amire ugye hosszú-hosszú idők óta várunk, csak várunk, ugye Juli, hogy egy sikeres színdarabíró van közöttünk, akinek
5: egy darabját se láttuk. Láttam a munka közben meg,
4: igen, állandóan soha nem szólt semmiféle bemutatóról, semmiről, úgyhogy most megérkezett a meghívás, hogy 18-án mehetünk színházba, sajnos nem tudok menni, Juli.
6: Igen, mert mit csinálsz?
4: Sting koncerten vagyok.
6: A Sting minden második héten itt koncertezik.
5: Lassan itt lakik konkrétan.
6: Egyébként gyakorlatilag beköltözött. Ha 3 Sting koncerten nem voltam eddig életemben, akkor igen. Igen, mert azt gondoltam, hogy most már itt az ideje, és halál ciki az, hogy eddig még egyetlen darabomat se láttátok, és mindig így...
4: De kinek ciki, neked vagy nekünk?
6: Nektek is. Nem, én ezt eddig így...
5: Leküzdötted a... A félelmeidet? Azzal kapcsolatban, hogy elmenjünk megnézni egy darabot?
6: Igen, mert én nagyon, tehát hogy vannak emberek, akiknek a véleménye nagyon sokat számít, meg...
5: Na, ti nem vagytok köztük. Igen.
6: És hát így aggódom, hogy hogyan fogjátok megítélni ezeket a darabokat, mert azt tudom, hogy nagyon nagy hatással van arra, hogy én például utána milyen hangulatban írok tovább, tehát hogy a többi darabot hogyan fogom elkezdeni, meg mi, hogy fogok vele dolgozni. Úgyhogy ezért titkolgattam eddig, de hogy akkor most már essünk át a tűzkerességen, úgyhogy gyertek, nézzétek meg, úgyhogy
5: ez most melyik, várja, és ez most melyik darab?
6: Ez most a Vidám színpadon egy korábbi darab, az az évfordulós felfordulás, de egyébként meg októberben lesz a következő az Erkel Színházban, az Embermárkkal.
5: Aha, oda nézzél. Te
4: játsz az Embermárkkal?
5: Sorozatba jönnek szeretem. Itt a darabok.
6: Az Embermárkkal az első együttműködés, az jól sikerült, és akkor már akkor megbeszéltük, hogy ha lesz lehetőség, akkor újra együtt dolgozunk majd, és a következő előadás azt majd októberben lesz a bemutatója az Erkel Színházban, és a címe az, hogy lakógyűlés. És egyébként most vagyok ilyen adatgyűjtési
4: bajban. Még. Most vagyok bajban, hogy ezt meg kell írni. Nő, magyar nők milliói, érted? A Embermárk, akkor csak a nevét kimondod, és nyáluk csorog.
6: Kicsit beleborzonganak.
4: A férfi, akivel ma mindent el lehet adni, egy csodálatos tehetség, egy Adonis, egy hímálat.
5: Igen.
4: Azt érted, a Juli meg itt ott legyeskedik körülötte állandóan.
6: Hát igen, ő legyeskedik körülötte.
4: Jaj, ne haragudj!
5: Lakógyűlésről kell írnod?
6: Aha, igen. Ez például egy nagyon jó téma.
5: Soha nem csináltuk meg. Talán az az oka, hogy nem járunk nagyon lakógyűlésre.
4: Igen, én is kihagyom.
5: De hallgatói nagy része jár viszont lakógyűlésre.
6: Szerintem az viszont egy gyöngyszem, hogy ott milyen sztorik merülnek föl, hogy mi az, amin fél órán keresztül, órákon keresztül rugóznak, hogy mik azok a pitiáner sztorik, amik állandóan előre kerülnek, és akkor soha az életben nem lesz végül a végén konszenzus.
5: Tehát szeretnél akkor mondjuk a következő 15 percben ihletet és inspirációt gyűjteni?
6: Küldjetek.
5: Hogy mi történik egy lakógyűlésen? A téma megvan, hogy lakógyűlés, erről kell. Igen. Ez lesz maga a darab, vagy ez lesz a báza, vagy a gerince.
6: Tehát már megvan a darab nagyjából, de hogy nyilván egy csomó olyan történet bekerülhet még most, hogyha jönnek ilyen gyöngyszemek, amiket így, szóval ezek még így beleíródhatnak. Úgyhogy ha jönnek jók, akkor azokat így simán vissza lehet nézni majd színpadon.
5: Én megmondom őszintén, én soha büdös életben nem jártam ilyenen. Ez egy borzasztó másfél óra, vagy két óra? Mert azt gondolom, hogy ide önmagukat sanyargató, perverz, lakógyűlés perverz emberek járnak, amin összevesznek banális dolgokon, megoldás valójában soha nem születik, nem is érted, hogy mind vitatkoznak, és megy a tologatás ide-oda, nyomorultabbnál ügyeknél, és egy ilyen rossz hangulatú, rossz energetikájú valami. Én nem voltam
4: amit
5: soha.
4: 20 perc alatt el tudná intézni bárhol, bárkivel, bármikor, igen. Az itt 3,5 óra.
5: A szülőértekezlet kiterjesztett változata.
6: Igen.
5: Az unatkozó lakók, akiknek az életük a füvesítés és a hátsó játszótér és a térkövezés, elmennek egy lakógyűlésre, hogy bebizonyítsák, hogy okosabbak, mint a többi lakó.
4: Igen. Van, de ez itt is vannak típusok, tehát itt is van olyan, ugye, aki pogácsát süt a lakógyűlésre, és aranyoskodik. Tehát itt is van, ugyanez, mint a szülői értekezleten. Ilyenek is vannak, akkor van a mindig mindenbe belekötő, pedig neki aztán édes mindegy, hogy le van a térkövezve az udvar, vagy sem, mert soha nem ment ki oda.
6: Hát a Csonka András mesélte, hogy nálukra, mindig náluk van a lakógyűlés.
5: De ő megy, várjál, ő megy, ő imádja, ő nálad, ő szervezi.
6: És ő készül rá, és pogácsát süt, és italral készül. Tehát, hogy ott
5: önmagában ez is megérne egy misélt.
6: Tehát, hogy milyen sztorik vannak, itt van, rögtön az első. Mi 10 éve le akarjuk cserélni a postaládánkat.
4: 10 év alatt
6: nem sikerült átütni.
4: Azt mondja, gyerekek, új postaláda kell. Oké, mennyibe kerül, csináljuk. Kész, van rá pénz, nincs rá pénz. Ennyi. És 10 éve zajlik a vita egy rohadt postaládán.
5: A lakógyűlés a közös gyűlölködés, írja valaki, de ha meghallgatod a Belgától a lakógyűlés című számot,
6: igen,
5: ha meghallgattad, persze, akkor az állítólag már nagyon-nagyon jó inspiráció így ebben a formában.
6: Óriási. Hát például ilyen helyeken kerülnek elő ezek a pitiáner csatározások szomszéd és szomszéd között. Tehát, hogy megérkeznek a szórólapok, a hirdetési magazinok, és az egyik beletömködi a másik postaládájába.
5: Hát mi? Nézzük meg a főbb témákat, várját. Tehát mi lehet? Van lakógyűlésen szórólap. Ugye? Postaláda. Kutyaszar, az egy fontos téma szerintem. Hogy szeded össze a kertbe? Játszik ott a gyerek? Ki megy ki? Hogy megy? Stb. Az. Valamilyen felújítás, vagy a háznak, igen, meg kell csinálni, össze kell rádobni.
6: Emiatt közös költségemelés.
5: És a közös költségemelés, nincs elég pénzünk, ezért közös, igen, költséget kell emelni, mert bizonyos javítások vannak. Ezek a neuralgikus kapcsolatos pontok. Nagyjából ez történik a lakógyűlésen.
4: Hát meg kinek mit lehet például? Most van egy ismerősöm, akinél az zajlik, hogy kiszereltetett föl légkondit. Mert ugye a B oldalon lakóknak van rá lehetősége, mert van hely, oda megy a meleg levegő, stb. Az A oldalon lakóknak viszont nem lehet ezt, mert ott mit tudom én, mivel, oda nem lehet légkondit szerelni. A B oldal hátra dől, és azt mondja, hogy nem mi választottunk, érted, azt a szaroldalt, ti költöztetek oda. Az A üti az asztalt, hogy de nekik is kell a légkondi. Tehát, hogy ilyenek. És ez órák.
5: Ezek az ügyek mennek,

0: Kérdés, most már minden lakógyűlésen, hogy kinyitja ki a lépcsőház ablakát.
1: Ablakát, igen.
2: Nagyon jó, takarítás.
1: Igen, takarítás,
2: igen, takarítás és a szemétdíj tartozások. Tehát őrületes dolgok történnek ezeken a lakógyűléseken. De hogy ez is egy típus, aki erre eljár, szerintem. Szóval, hogy ide is ahogy SMK-s is egyfajta ember lesz, a lakógyűlés is egyfajta típus jár, nem? Tehát oda nem keveredsz be csak úgy, hogy te oda nem akarsz elmenni. Értem, hogy muszáj néha, mert a laháznak a sorsa minden, de nem. Tehát aki oda eljár, az is teszi valamiféle perverzióból. Mert hogy van benne valami, nem? Nem megy oda mindenki azért.
1: Egyik legnagyobb kedvencem, ugye múltkor volt ilyen, akik routeren keresztül üzengetnek egymásnak.
2: Nagyon nagy.
1: A harmadikon lakó csalja a Bélát. És ez a wifi feljelentkezés. Akárhányszor feljelentkezel, mindig elolvasod, hogy a harmadik emeleten mi történik. Halljuk, hogy vécézel Béla. És akkor ezeket ilyenekre tudsz.
2: Őrületesen jó. Hát ez a házak meg a társasházak nagy előnye egyébként, nem? Tehát, hogy ez... Ebben a formában ez elkerülhetetlen, és aztán a végén kiderül, hogy emelni kell a költségeken. Mármint a kiadások miatt emelni kell ugye a...
1: Amit aztán az idősek rendre leszavaznak, mert hogy ő már nem fog annyi ideig élni, hogy ennek az előnyeit élvezhesse, és akkor ő azt már nem szavazza meg, miközben a többiek agitálnak, hogy na de hát csokolom, a homlokzat esik le, a vakolat meg minden, ő már nem fizet ezért többet.
2: Igen, figyelj. 20 perc veszekedés után, ahol azon ment a vita, hogy kivágjanak egy fát az udvaron, a közös képviselő egy ponton megoldásként azt javasolta a vízás feleknek, hogy öljétek meg egymást. A fát azért kellett kivágni, mert az egyik néninek, aki állítása szerint majdnem vak volt, nagyon sötétet csinál a lakásában, így még kevésbé látod. Igen. De ha mentem haza, és a ház előtt álltam meg, mindig jött ki, és nagyon jól látta, hogy ki vagyok, és akart kérni valamit, írja Reni. Érted? Tehát olyan én nem volt sem ennyire vak, de mégis ki akarta vágni a fát.
0: Ó, a fűtéskorszerűsítés, valaki írta, az nálunk is van, egy ismerősnél, a ház 70%-a megszavazta, 30% pedig szintén ugye idős emberek, akik azt mondják, hogy ez minek, mert jó ez így, meg bejön az indoka, hogy nem engedélyezi, hogy mert bejön a munkás a lakásba. Meg másképp nem tudja kicserélni a lakást.
2: De azon mi nem megy át, hogy ne, ha most ő erre áldoz, az egy éven belül neki visszajön a rezsiben, vagy nem tudom.
0: Értékesebb lesz a lakása,
2: lesz a lakás.
0: Nem érdekli.
1: Meg nincs pénze. Tehát, hogy ő nem akar ezért többet fizetni, így is fizet mondjuk 10-15 ezer forintot a közös költségre, ő nem akar 25-öt fizetni érte. És akkor azt mondja, hogy nem, ennyit nekem nem.
0: De értékesebb a lakás, a rezsi kevesebb, ha ez kényelmesebb.
2: Egész egyszerűen nem fogja föl. Igen. Egyszer ment helyettem az asszonynak a könyülésre, 3 hónap múlva 5000 eurót kellett fizetnem, inkább megyek ilyen. Jó. Nálunk arról van a háborgás, hogy a budapesti belvárosi ház előtt az utcán is tilos legyen a dohányzás, mert bemegy a harmadikra a Füsda nénihez. Tehát minden segít neki.
1: A szomszédunk úgykor megjegyezte, hogy reggel 3-4-6-kor, amikor a férjem dolgozni megy, ő is felébred. Mert a férjem beírnyitja a sportautóját, ami iszonyatosan hangos.
2: És mindenhol van a túlvezérelt. Aki mindenre ideges, aki mindent figyel, aki figyeli a mozgást, aki tudja, hogy ki mikor jön haza, mindenről levelet ír, teljesen elmeháborodott, leállsz a garázsba, hangosan állsz le a garázsba, hangosan nyitod a garázskaput, a kerítéskaput hangosan nyitod. Egyébként idegenek járnak a lakásban, vagy a házban, ki volt az jellegű beszélgetések és e-mailezgetések. Szenzációs.
1: Vannak ezek a falragasztók, most már külön ilyen Facebook csoportok vannak, ahol ezeket, amik mondjuk fel vannak ragasztva a liftben, ilyen névtelen üzelgetnek egymásnak az emberek. És a harmadikról kérném a lakót, hogy ne húzza fel olyan hangosan a redőnyt, mert én nem akarok reggel 6-kor ébredni.
2: Igen, mert ő fölébred, igen. A büdös kölkök ricsajával mit kell kezdeni? Náluk a lakógyűlésen összeverekedtek a lakók, mert nem értettek egyet.
0: Az agy, de nagy!
2: Tehát, hogy lemegy két nagyon hasonló szőrű, és ezek képesek összeverekedni. Hol verekednél már egy lakógyűlésen? Nem? Tehát, hogy mi van? Mi történik? Elképesztő.
1: Nálunk a portaszolgálaton megy a vita 3 éve.
2: Hogy legyen, vagy ne legyen?
1: Igen.
2: Vagy kell, vagy nem kell?
1: És képzeld el, hogy minden alkalommal, mondjuk fél évente, évente van egy ilyen lakógyűlés, és tudod, hogy napirendi pont lesz a portaszolgált, és 3 éve nem tudjátok megoldani ezt a kérdést.
2: De egy után nem mész el. Tehát mondom, az is perverz, aki oda megy. Tehát, hogy azért ehhez kell egyfajta ferdültség.
1: Nem mész el,
2: ezzel részt vegyél, nem?
1: Okay, és aztán utána egyszer csak azt veszed észre, hogy mondjuk duplájára emelkedett a közös költség, vagy valamit megszavaztak, amit te nem szavaztál volna.
2: Aha,
1: meg.
2: Három elháborodott nyugdíjas.
1: Akik azt mondják,
2: hogy... Nyugger kommandó nagyon megszavazva, amit igen. A lakógyűlés a panelos nyugdíjasok szigetfesztiválja. De jó. duma, atya úristen. Igen. Ez nem kell akkor gyűlés, ott az asszonyjal is tudunk ilyet produkálni, pedig falun családházban lakunk, Norbi a kamionos írta nekünk.
0: Reszelik a

0: fingott két órán át, hogy ki hagyta nyitva a kaput, majd egyhangú szavazással megszavazzák, hogy ezt a következő gyűlésen megbeszélik.
1: Tökéletes. 79 óta lakunk a házban, tavaly jött egy család, a harmadik babát várják. Szerintük át kell építeni a babakocsi feljárót, kb. 30 gyerek született és nőtt föl az 50 év alatt.
0: Amióta mindenkinek jó volt.
1: Mindenkinek jó volt, most... ők megérkeztek és azonnal nekiállok átrakni, igen.
2: Állandó neuralgikus pont például az, hogy a menekülő útvonalakra ugye kiteszik a muskátlit.
1: A menekülő útvonalakra cipőt, muskátlit raknak, ahova nem útor, szabad, igen.
2: Igen. És hogy azokat el kell távolítani.
1: Igen. Tavaly novemberben elzárták a gáz, nincs gáz a háznak, nincs pénz erre, azóta fürdés, főzés, meg a fűtés kicsit nehézkesen megy ezt.
0: Elhussannak az évek hideg vízbe,
1: hamar,
0: gyerekek.
1: Hamar meg lesz ez, igen. Igen. Szellőző motorok cseréje minden gyűlésen fő téma, nem is látogatok sűrűn arra felé. Szabika küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, anyámról van szó. Én berekedni megyek, írt egy másik hallgató. Szóval látod, ezeket csak így végigböngészed, és azt gondolom, hogy megvagy. Uh-huh. Tartalmilag, kreatívban minden, hogy megvagy.
2: Igazából. Húst, kisüt büdösem.
1: Tulajdonképpen ezek.
2: Honnan jön a szag?
1: Az állandó témák, igen. Igen, igen, igen. Az ötödik emeleten lakunk, egy ötszintes panelházban, a lakógyűlésen múltkor felmerült egy időszerű tetőcseréje, az egyik jó indulatú reakció az volt, hogy ráérünk, amikor már beázik, a másik meg az, hogy legyen ez az ötödiken lakók problémája.
0: Úgy van, hiszen fölötte van a tető, nekem mit érdekel?
1: Ezt szeretem. Nem cserélünk tetőt, a majd ha beázik, akkor beázik. Úgysem mi lakunk az ötödiken. Reális teljesen egyébként.
3: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Június 24-én kezdődik a Fishingon Orfű. Ismét pontyot telepítettek két tóba. Változik a betegellátási rend, nem mindenkit érint Mohácson. Megváltozott a PTLKK Mohácsi Kórház csecsemő és gyermekosztályának működési rendje. A Pécsi Tudományegyetem tájékoztatása szerint visszavonásig a betegellátás péntek 15 órától hétfő reggel 8 óráig a PTLKK gyermekgyógyászati klinikán történik. A hét többi napján az eddigi gyakorlat alapján változatlanul várják a betegeket. A Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége ismét pontyot telepített két halgazdálkodási hasznosításában lévő vízterületre. A Pécsi tóba 1500 kg fogható méretű pikkelyes ponty, míg a Kovács Szénaljai tóba 500 kg fogható méretű, szintén ponty kihelyezésre került sor, ezzel növelnék a fogási esélyeket. Június 24-én kezdődik a Fishingon Orfű Fesztivál. Idén is 4 napon át várják a nyári szünet első napjaiban a bulizni vágyókat. A szervezők közel 100 fellépőt hívtak meg, többnyire az alternatív zene világából. Többek között koncertet ad majd a 30Y, az Analóg Balaton, a Belga, a Bohemian Betyárs, Carson Coma, az Elefánt, Esti Cornél, a Heaven Street 7, a Hiperkarma, a Kis Csillag, a Kis Pál és a Borz, a Quimby, a Vadfruttik és a Blaha Louisiana. A Fishingon Orfű Magyarország egyik legismertebb alternatív zenei fesztiválja, amelyet minden évben az Orfűi tó partján festői természetkörnyezetben rendeznek meg. A rendezvény különlegessége a családias hangulat. Június 18-án folytatódik a Metronom Jazz Club Pécsett. A legendás jazzbőgő és basszusgitár művész Egri János idén 60 éves. Ez alkalomból tartja meg most koncertjét. A napokban elkészült az új siklósi körforgalom, így visszaáll a korábbi közlekedési rend. Megszűnik a forgalmi rendváltozása a Zombori utcában, és megszűnik a Gyűdi út teljes lezárása is. A buszok közlekedése is visszaáll az építkezés előtt megszokott menetrendbe június 15-től. Jó utat kívánok a Rádió 1-jel! Záporok, zivatarok érik el ma Magyarországot, dörgés, villámlás is várható Baranyában, délután 27-28 fok lesz, közel 40 km/órás széllel. Este 18 fokra hűl majd le nálunk a levegő hőmérséklete, továbbra is erősen felhős lesz az ég, és további esőzés várható. Holnap 16 fokra ébredünk, délután csak 21-23 fok valószínű, még holnap is előfordulhatnak kisebb záporok, de csökken majd az intenzitásuk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ránk pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello Zsófi, jó reggel.
1: Sziasztok.
0: A magyar szabadtüdős búvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményes képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában most az vagy?
1: Talán igen.
0: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Riakából, vagy az interjú
1: igen.
0: miatt. Mit csinálsz kint?
1: Igen.
0: Ott éppen történik valami?
1: Hát odaértünk haza ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
0: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
1: Mabini.
0: Aha.
1: Batangas.
0: Azért az...
2: Mi a víz arra felé?
1: Eléggé.
0: Neked a dorogító, az nem az, ott már nem lehet a szabadidős
2: merülni.
0: Na most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
1: Igen,
0: tehát egy kötél
1: igen.
0: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusokat.
1: Egész pontosan.
2: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonnyal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom mit csinálsz, de ebből több van.
1: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny, tehát hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik kettő lábadon külön? Van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé és fölfelé
0: és a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy ott a fenék, oda le kéne menni.
1: Igen.
0: És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy ezért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
1: Igen, igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb-nagyobb megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor négy éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
2: ez a klasszik, igen. Ötöt ki kell menteni.
0: Igen.
1: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt. És volt egy hajóroncs ott lent, de hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben, és akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
3: második... Műöltöttek rá? Ez nincs kifizetve! Csak a felszíne lehet kavirnyálni.
0: Hova megy? Mit csinál? Sárga úszonyunk!
1: Nem, igazából...
3: 20 euró lesz.
1: Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így gájdolni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
0: Csak elindultam
1: lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
0: milyen
1: igen, ott
0: volt körülbelül?
1: 16
0: méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
1: Igen, és ott kavirnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
3: Ez már az oxigén hiány lesz.
0: Igen. Ez már... Nitrogén narkózisban van.
3: Sellő, te vagy a sellő.
0: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
1: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
0: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időbe, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úszol, az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
2: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal
0: jössz föl.
2: Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
1: és
2: vagyok.
1: Igen, és már igen. Fáj a füle, és igen.
0: Igen. És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni.
1: Igen.
0: És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
1: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub, Magyarországon az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Sopronyi Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
2: És ilyen, hogy magyarországi klub, ilyen tényleg a dorogító? Vagy itt, de mi a lehetőség?
3: Engem azt jelenti, hogy van-e apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
0: Ez valami nagyobb medence lehet, amit építettek.
1: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
0: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé is.
1: Hát
0: csak
1: ott monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
2: Ez az volt, amit csak férfi tudott az eddig megcsinálni?
1: Igen.
0: Tehát várj, azért az értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében...
2: A hat hossz.
0: A hatszor úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy uszonnyal. Tehát igen. Ez a monoúszó, delfin mozgásban. Igen. Hatszor megcsinálod.
1: Igen.
3: De egy levegővel.
2: De még egyszer, egy levegő.
0: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni kellett?
1: Nem, hát ez nyilván ez.
0: Azért ebben van meló.
1: Igen, abban ez.
3: Hogy lehet megfojtani például?
0: Tehát, vízbe sem.
3: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy már addig
0: nagyon unnák.
3: Ezt a kezdet tudod, hogy lehet, hogy
0: ez... Ezzel akar megfulladni. Inkább vágjuk le a fülét, valami legyen.
1: Nem kell megfújtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni. És hát nem jöttem föl, de szerencsére.
0: És akkor hoznak.
1: Hát kipecáztak, igen.
0: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsot vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
1: ezt
0: olyan, akit meg kell...
1: nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
0: Aha.
3: Egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
0: Igen, de belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a medencéket ide-oda, de közben azért edzel lefelé is. Vagy ez egy tök más sztori?
1: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
2: olyan
1: akarom
2: nincs,
1: fényezni,
2: hogy de hogy...
0: Tehát, hogy mind a kettőben
1: ez
0: nem.
1: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
0: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
1: most
0: méter.
1: A világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem úszonnyal.
0: Aha. Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak így kimondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsig is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
2: Ha van hideg sör a strandon, odáig
0: hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor sem ennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
1: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de tehát semmilyen nagyon extrém kirívó adatom extra. Nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél, például amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelen, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már meg, te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy az így.
2: De akkor ez javarészt agyban dől el, hogy mennyit bírok a
1: víz
2: alatt?
1: Elég nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor
2: nem fog akkor menni.
3: Tehát, hogy az durva, azon gondolkodom, hogy akkor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolata, hogy vegyél egy nagy levegőt. Tehát hogy hoznak fel, hogy ne menjen el a tüdőd vízzel?
1: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
0: zárnak,
1: meg is van,
0: Anna,
1: még igen.
0: Minden lezár.
1: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy, a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassulsz, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
2: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
1: Az igazit, vagy amit anyukám tud?
2: Amit anyukám tud, a hivatalos és ezt megszorozom.
0: És mutasd a kezeddel, mutasd a kezeddel a leghivataloset.
3: Az anyukám nulláról tud.
1: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon, úgy látszik, hogy az ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
3: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. akkor van értelme.
1: Egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetel után álljultam el, ez már nem számít.
0: Igen. Ugye már is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat, tehát a rákészülés és a lefele út, mert ugye ez külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet, tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, ugye egy meditáció, én nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de ugye annyira harmonikus, annyira lassú, mintha én félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre. Hogy kell elképzelni?
1: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren, azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfújt gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
0: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen, miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés, igen, folyamatos.
1: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
0: Tehát van egy ilyen pont.
1: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
0: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a színskála, vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz, vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
1: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó dolog, ha nyitva van a szemed, egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg, hát mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken, de a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon, vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
0: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen, méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
1: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
2: De várj, lent van egy plató, nem? Tehát ezt előre, igen, meg kell mondanod, igen, hogy hány métert akarsz menni.
1: Igen, úgy, és annyira a kötelet. Igen. Így
0: ott eléred az alját.
1: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
0: Ott van egy búvár, nem? Ott
1: nincs,
0: van, nincsen.
1: Nincs,
0: senki nincs lent.
1: Nincs
0: lent valaki, aki még 105 méteren, senki, igen.
2: De
3: egy mantaráját, hát, odállíthatnám
1: az legalább.
0: Én azt hittem azért a technika, nem van egy két palackos technikai azért 100 méteren.
1: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni,
3: együtt,
1: mert neki dekózni, meg
0: neki,
1: kell állni.
0: Neki folyamatosan
1: dekompressziója
0: van. Nem
1: tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
0: az, mit az nullán az kitágul, igen, egy picit a 105 méteren beszívott.
1: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le, és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
0: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mi csinál a test és a gondolat?
1: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
0: rángásszerű görcsök?
1: Igen, itt a
0: nyomástól, vagy mitől, vagy az
1: oxigénjegy? Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserél ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
0: Aha.
1: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
0: Nyugi, majd. Nagyon kemény.
1: Nem magyarázz, nem majd.
3: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákattam a végén, hogy tényleg, gyere!
0: Melyik a nehezebb? Az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
1: Az agy egy kicsit nehezebb
0: az
1: szerintem.
0: Az agymunka és a gondolat
1: tehát, hogy
0: nehezebb.
1: Ha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a
0: combod,
1: hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
0: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
1: Nagyon brutál izomfájdalom.
0: Izomfájdalom. Igen. Mindezt 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
1: Igen.
0: Azt a mindenit. Ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
1: Hát itt most 100 méteren nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
0: Miközben jöttél fölfelé?
1: Nem, már a lefele.
0: De még rutinból csináltad a mozdulatot, te már halucináltál.
1: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
0: Azt a mindenségét neki. Fú, Arne. Nagyon kemény, mindjárt átbeszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
3: Igen, legyen már, ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
1: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3:35.
0: Csak lefele?
1: Nem, bocsánat, a lefele az olyan 1:40 környék, 1-2, inkább 2 perc. Képzelni?
0: Dehogy tudom. Vicces. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kedve átad, kicsit, mert semmit. Tehát a 3:30 az összes, leföl, 3:30.
1: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4:48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántamból, de...
2: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
0: hát,
2: perc.
0: 10 perc, abban 10.
1: A női az 9,5 perc a női.
0: Na. A férfiak 10 fölött vannak.
1: Igen.
0: Leteszi a fejét, nem mozdul, csak bent tartja a fejét. Igen.
3: Ezen még dolgoznom kell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jusszk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
4: Azaria, Dash, Majka, John Doe, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
5: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
0: Reklámot hallottak.
6: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Van, aki a város ritmusát keresi. Van, aki a csend erejét. És van, aki mindig tovább indulna. A Mini kínálatában minden életstílus megtalálja a párját. Az ikonikus Mini Cooper, a tisztán elektromos Mini Aceman és a tágas Mini Countryman. Most már csak egy kérdés maradt. Melyik Mini illik hozzád? Próbáld ki személyesen a Schneider Autóház Mini értékesítési partnernél. Pécsen, a Pécsváradi út 23 szám alatt.
8: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turin Fordban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
9: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
10: Képzeld el, hogy egy hosszú nap után belemerülsz a meleg, pezsgő vízbe, és ellazulsz. Most ezt élőben is kipróbálhatod az első Létaker fürdőszoba és wellness napokon, a Tüskésréti út 48 szám alatt június 19-én és 20-án. Próbáld ki a működő jacuzzikat, kérj személyes tanácsadást, és válogass az aktuális kedvezmények között a helyszínen. Kültéri járólapok, burkolatok, szaniterek, WPC műfű. Mindent megtalálsz, ami az álomfürdőhöz vagy a kerti oázishoz szükséges. Részletek a litaker.hu per pesdű oldalon. Június 20-án a gyerekeket és a fürdőruhákat se felejtsétek otthon. Litaker Kft. A Mergbau cégcsoport tagja.
11: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
12: Kikelet.
11: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
12: Kikelet.
11: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
12: Kikelet.
11: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
13: Buongiorno!
14: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
15: A tájékoztatás nem teljes körű. FX Autóház Pécs, Siklósi út 70.
6: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
2: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Pécs önkormányzata 7,2 milliárd forintos támogatást igényel. Időközi önkormányzati képviselőválasztás lesz. Jön a Schwab utcabál Mohácson. Pályázatot nyújtott be Pécs az önkormányzatok rendkívüli támogatására, közismert nevén a Reki alapra. Az önkormányzat összesen 7,2 milliárd forint támogatást igényel. Annak érdekében, hogy biztosítani tudja kötelező feladatainak ellátását és működő képességének fenntartását írták. A Reki forrást a települési önkormányzatok vehetik igénybe, működési és fenntartási hiányuk kezelésére, valamint kötelező feladataik biztonságos ellátására. Pécs pályázata közüzemi költségekre, közétkeztetésre, városüzemeltetésre, folyószámlahitelre és a szolidaritási hozzájárulás miatt kialakult nehézségek kezelésére is kiterjed. Közel 1 milliárd forintra pályáznak. Augusztus 16-án tartják meg Mohácson az időközi önkormányzati képviselőválasztást. Miután a Tisza színeiben országgyűlési képviselőnek választották Rózsahegyi Áront, a mohácsi 4-es választókerület önkormányzati képviselőjét utóbbi megbízatásáról lemondott. A helyi választási bizottság augusztus 16-ára tűzte ki tehát az időközi választást. Az év végéig nézhetjük meg a Bóbi Tabáb Színház zenés báb előadásaiból készült időszaki kiállítást Pécsett. A társulat idén 65 éves, ezt ünneplik. Schwab utcabált tartanak Mohácson a Sextet zenekarral. Az érdeklődőket június 19-én várják a Deák téren. A helyszínen ételitalárosítása biztosított lesz, de adnak sörasztalokat, padokat is. A program ingyenes. A Sextet zenekar 1991-ben jött létre Baranyában, Véménden, hogy a hely és a környékbeli rendezvények zenés közreműködője legyen. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 30-as kilométernél alkalmanként rövid időre meg is állíthatják a forgalmat. A 6-os út Szigetvári szakaszán aszfaltoznak, mindkét irányban félpályás útlezárásra kell számítani. Jó utat kívánok a Rádió 1-gyel! Záporok, zivatarok érik el ma Magyarországot, dörgés, villámlás is várható Baranyában. Délután 27-28 fok lesz, közel 40 km per órás széllel. Este 18 fokra hűl majd le nálunk a levegő hőmérséklete, továbbra is erősen felhős lesz az ég, és további esőzés várható. Holnap 16 fokra ébredünk, délután csak 21-23 fok valószínű. Még holnap is előfordulhatnak kisebb záporok, de csökken majd az intenzitásuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Folytatjuk tovább beszélgetést Törőcsi Zsófiával, a Magyar Szabad Tüdős Búvársor sport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja, szerénység nélkül.
6: Magyar, most már a világ legismertebb búvárcsaja.
5: Igen, a világ legismertebb.
7: Kimondom életem először, hogy a világ, örökös világranglista első helyén vagyok a világon.
5: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont. A fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom, görcsöl, elindulsz visszafelé. Az már
8: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobogásodat hallod, vagy...
7: Nem, egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit mások, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptenger zúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag,
9: de ahogy van hallucináció, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
7: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát aha, zene, bármilyen zenének valamelyik dallama részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. Hmm. Hogy mostanában nem hallottam.
8: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
7: Igen, valószínűleg igen.
5: Nagyon szép maga a mozdulatsor, de hogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezésében mindenben van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon, nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
7: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert szerintem igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a címeiséget, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
5: Azt tehát, érzed hogy 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
7: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy, én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy ilyen állapotban
5: az
7: vagy.
5: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
7: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, egyébként pont így szoktunk mondani mi is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
5: Tehát esik szét a mozdulatsor?
7: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, szétese, hogy milyen, aha, igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
5: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
7: 40-en,
5: is.
7: Igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
9: Aki szintén szabad tűzös.
7: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
5: Tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé,
7: igen,
5: és megvár.
7: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
5: aha, és ott, ha bármi van, onnan már ő fölhoz.
7: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
5: Milyen, az egyébként nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy megvagy, jössz föl, és csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell csinálni. Jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és a vadászgépek tudod így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
8: És milyen érzés az első levegővétel?
7: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szállt kiért a víz felszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy
5: jel,
7: kézmozdulat.
5: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy. Igen, van egy, igen. És ez nem mindegy, milyen sorrendben, nem?
7: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
5: Ennek van egy sorrendje, hogy hogy mondod, így van.
7: Először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az oké jelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm oké.
5: És ha ez igen, láttam, hogy csak elrontja.
9: Összekeverted, akkor kész a 105.
7: És össze is kevertem most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy ám oké.
5: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és igen, kiabálják neki, hogy csipesz, jel, mond, és a csaj meg van zavarodva, a finisher elrontja, és neki sem tudja elfogni, piros kártya, vagy igen, nem tudom, piros Isten lapot kap, és rossz volt a során, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem viszi, hogy 100-szor begyakorolt mozdulat.
9: Volt, érted?
5: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson, nem?
7: Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a egyébként hülyeségnek tűnik amúgy, meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor, milyen sorrendben mit kell csinálni.
8: Ne, hogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.

0: ami világbajnoki státuszú, vagy világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy...
1: Hivatalos legyen
0: egy ilyen merülés.
1: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
0: Hát meglátjuk, mert a 106, 107, de hogy...
1: Jó, itt már 110. Méterenkénti haladás van nagyjából?
0: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
2: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigire azért gondolom rád
1: hogy... Egy óriási havarna szivar azért, kubai szivar belefér.
2: Már meggyújtják neked, ide kim vagy.
0: A cigit és a viszkit a kezembe adják.
1: Igen, egy jó prosecco mindig lecsúszik.
2: Csak az izgalomra, ijegységre, hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
0: Hát leginkább mentálisan megterhelő. Ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de ugye 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyen merülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez
1: hogy
0: mi történt, hogy nem vettem
1: ez egy jó nagy sok a szervezetnek, igen, meg az idegrendszernek.
3: Milyen jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet a következő csütörtökön.
2: Szerdán sírsz egész nap, azt a csütörtökön merülsz.
1: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi választ el?
0: Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter
1: azt a mindenit.
0: Világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeten, aki ugyanezen a versenyen.
1: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
0: 104, ő most 100. Azért választottam a 105-öt.
1: Az belátható.
2: A seggedben vannak.
1: Azt hittem, hogy egy 89.
0: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
2: A mononukleózisra?
0: Igen. Az egyben úszony, a delfin úszonyos.
1: Lefele.
0: Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
3: És akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor mondtad, hogy...
0: Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
2: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit könnyebb legyen? Vagy...
0: Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam. Mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott azért ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogén narkózis.
1: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogén narkózist, hogy effektív az, hogy és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
0: Hát az igen, mondjuk ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, hanem egy méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
1: Felhúzni nem tudnak. Tehát,
0: de fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
1: ott meg
0: volt beszélve,
1: percet.
0: Hogy egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
1: Aha, tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapot. Tehát hozzászoktasd az agyadat meg a szervezetedet, igen, ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
0: Igen.
3: Aha. Jó egyébként?
0: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben uszonyoztam. És le kellett jönni a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy...
1: Ott kavírnyászol valami, de nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
0: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
2: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
3: Nem fölfele akar menni le.
2: Igen, de neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
0: Hát biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
2: dolgozunk
0: fogott
2: rajta.
0: Meg.
2: Dolgozunk rajta.
1: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz az van benne ebben a sportágban?
0: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is.
1: Aha.
0: itthon szponzor az, az nagyon, nagyon nagy igény, igény volna rá, hogy aha, szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztettem a munkahelyem is.
1: Emiatt? Hogy
2: nem tudta felvenni a telefont.
1: Valahogy ez a Fülöp-szigeteki dolog, ez nem jött, ez onnan nem tudtam bejárni a munkahelyem.
2: Homofizó volt, és 100 méteren
1: kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtábor.

0: Van, majd kirúgtak? Egy világbajnokot? Hát azért, hello.
1: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek ezt a Euróvédóda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
2: Mivel foglalkoztál?
1: Én SAP tanácsadó voltam.
2: Az SAP-tól rúgtak ki?
1: Hát SAP termékeket okay. forgalmaztunk, de nem az SAP cégnél.
2: Ott volt az a nagy buli, most már kivágjuk az a nagy buli tavalyával, hogy törpétre a hátuljára szívták a kokait. Az még oké volt, de ez azért ezt már meghúzzuk alatt.
3: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, hogy a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
0: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
3: Mióta tudom a gégemetszést, már megnyugodtam.
1: Igen, ezt
3: már megterülök. Hogy az, hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne agyisten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet? Ami bármikor megjelenhet, nem?
1: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként
3: hogy nincs
1: semmiféle
3: meg a segítség.
1: Fingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
3: Tehát,
1: hogy nincs az porondon, hogy...
3: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karban tartás annak, hogy nem hagyod uralkodni. Igen, sem fizikailag, igen. Sem lelkileg, sem gondolatban.
1: Igen, aha. Nincs olyan opció.
3: Iszonyat koncentráltság sem. Azért ez közben, nem?
1: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
2: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
1: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átkészülni.
3: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
0: Pont, mint te adás után, hogy fekszel a kanapén.
3: Ahogy meg úgy reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senkire szóljon hozzá.
2: A kobuda felépés, akkor mindig ez van. Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
3: sebezhető vagy, senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, borzasztó.
2: Plusz, hogy hát nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel. Minden nap. Így van.
3: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól, nem?
1: Igen.
3: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció. Igen. Is.
1: Hát ebben. Az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
2: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani. Borzasztó döntés lenne.
3: Hú, nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi a következő lépcsőfok?
1: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot, a Duna Arénában.
3: Gondoltad, lenézel. Ha már kicsit bekukkantasz?
1: Beugrok, megnézem, hogy mi a helyzet.
2: Megy bántani a többieket
3: szerintem. Ezt a saját magad megdöntése a cél akkor valójában.
1: Igen.
3: Aha.
1: Igen, most igazából Bifinnel tervezek valamit.
2: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabad tüdővel tudod?
1: Hogy az igen, egyik volt kollégám mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és így beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanunk kéne ilyen vállalkozást. Hogy
2: mondom, kapnak is van egy drónja, még ott a Siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
3: Igen, felhozott szabad tüdővel Balatoni keresén vagy bérelhető. Ott üldögesz, hogy napagyon egész drágaságom, ugorjon már földvára, beesett a gyereknek itt az aranyaklánc.
2: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, de egy személyes.
3: Azért a Balatonban jó a látótávolság, tudod, tehát ott sranszos bárütt megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
1: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
3: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz.
1: Köszönöm
3: nagyon szépen.
1: Szépen
3: köszönjük.
2: Megyek neked safety búvának 3 méterre.
1: Jó,
2: ott foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
0: Mi már láttuk úszni vízben.
2: Igen. Én is abban születtem, tudod.
3: Lófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
4: És akkor egy rövid szünet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Június 20-án jön a múzeumok éjszakája. Szabadtér és vábtáncházat szerveznek Mohácson. Ismét volt Tambura Fesztivál. Június 20-án jön a múzeumok éjszakája. A pécsiek idén 20 helyszín tucatnyi programja közül válogathatnak. A múzeumok éjszakájára rendbe hoztak egy új pincejáratot is, ami a Püspöki Kincstárat és a Káptalan utcában található múzeumigazgatóság épületét köti össze. Itt lesznek tárlatvezetések is, mondta Iványi Emese, a JPM Marketing és közönségkapcsolati főosztályvezetője. Kiemelte, hogy rendeznek idén egy közösségépítő after partit is a múzeumigazgatóság udvarán. Idén itt kap majd helyet a népszerű tűzugrás, hiszen az már kinőtte a Néprajzi Múzeum hangulatos kiskertjét. A múzeumok éjszakája tehát Pécs esetében több tucat programot és 20 helyszínt érint. A következő hetekben is elindítják a Best of Pécs vezetett városi sétákat. Másfél-két órában ismerhetjük meg a város legszebb látnivalóját, közel 2000 évet visszarepülve az időben. A Donukrajner csapatának közreműködésével szabadtéri svábtáncházra várják az érdeklődőket június 19-én a Deák téren, közvetlenül az utcabál előtt. A helyszínen étel, italárusítása biztosított lesz, a belépés ingyenes. A Donukrajner együttes egy kifejezetten sváb, alpesi zenei műfajra specializálódott zenekar. 19. alkalommal rendezték meg a Mohácsi Tambura Fesztivált. Mohács zenei életében jelentős szerepet játszik a tambura muzsika, melynek örökségét az idők során kialakult, többnyire kedvtelésből zenélő zenész dinasztiák ápolták és ápolják a mai napig. Játékuk az ország minden részébe elvitte már, és elviszi napjainkban is Mohács jó hírét. A napokban elkészült az új siklósi körforgalom, így visszaáll a korábbi közlekedési rend. Megszűnik a forgalmi rendváltozás a Zombori utcában, és megszűnik a Gyűdi út teljes lezárása is. A buszok közlekedése is visszaáll az építkezés előtt megszokott menetrendbe június 15-től. Jó utat kívánok a Rádió 1-jel! Záporok, zivatarok érik el ma Magyarországot, dörgés, villámlás is várható Baranyában, délután 27-28 fok lesz, közel 40 km per órás széllel. Este 18 fokra hűl majd le nálunk a levegő hőmérséklete, továbbra is erősen felhős lesz az ég, és további esőzés várható. Holnap 16 fokra ébredünk, délután csak 21-23 fok valószínű, még holnap is előfordulhatnak kisebb záporok, de csökken majd az intenzitásuk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 30 év Magyarországon eltöltött idő után, gyerekek, soha nem ment még haza, soha nem látogatta meg a szüleit, de az 50. születésnapjáról úgy döntött, hogy elhatározta, 3 évtized után hazatér a szülőföldjére. Na ki ő?
1: 3 évtized?
0: Három évtized után nem ment soha, nem utazott, nem kereste, nem ment, de most 50 lett, és azt mondja, hogy irány a szülőföldem, hazamegyek.
2: Fú, nagyon egy Laci betyár.
1: Ő a szülőföldjén van mindig.
2: Honnan tudod?
1: Neki minden betyár föld, persze.
2: Jó, akkor...
1: Tehát Magyarországon élő külföldi, vagy ide jön haza, külföldön élő haza magyar. Fidelikus haza
2: vegy Nyíregyházára.
0: Fidelikus Gosztú Nyíregyháza.
1: Vujt, truckó!
0: Nem, jó nyomon vagy, de nem.
1: Nem.
0: Messzi országból jött, és egy picit máshogy is néz ki, mint mi.
2: Kukinak is mennie kell?
0: Hallott, Kuki szóltak, gyere, nézz ide. Kuki marad, ahogy látom. Na hát, másik orsz messziről jött, Afrikából jött.
2: Afrikából jött, jó, jó, homokvihar, jó.
0: Homokvihar, igen, szaharai homok. Igen, kolera, ebola, persze. 30 év után hazamegy az ebola.
1: Az egyetlen szó, amit a saját nyelvén ismer, az a bauni.
0: Az a bauni, hát a pákó.
2: Pákó.
0: Hazamegy.
1: Nem áll, de örökre.
2: Okos dolog ez egyáltalán?
0: Hát ez egy jó kérdés, tudja, hogy hol lakik. Ugye hazamegy, 30 év után az 50. szülinapjára meglepi magát egy nigériai úttal, és meglátogatja a rokonságot, gyerekek, ez a történet nagyon kedves. Azon remélem, ezt valaki leforgatja.
1: Igen, azon gondolkodom, hogy mi járt le odakint, ami miatt most már hazamehet.
0: Hogy igen, vagy mi járt itt le.
1: Vagy itt le, igen.
0: Vagy mi járt itt le,
1: igen. Hogy kapta vissza az útlevelét.
0: Szóval hazamegy, gyerekek, hazamegy. Oh. Úgyhogy gondoltuk, felhívjuk, megkérdezzük. Egyrészt, hogy mit vigyem, adjunk neki tippeket, mi legyen a...
1: Hát ajándékot illik ilyenkor, hát, valami magyar, jó magyar.
2: Erzsébet utalványt.
0: Na de mi a jó magyar? Erzsébet utalvány, mit tud vinni, mit vigyen Nigériába?
1: Pálinkát, paprikát.
0: Ezek a szokásos közhelyes dolgok vannak, pálinka, paprika.
1: Persze, pixalámi.
0: De szomorú.
2: Mi az a őshonos fajt, ami nekik nincs? Mint ahogy nekünk is eljött ide, ugye ez az újfajta, mi ez az alga? Ő is vihetne oda valamit.
0: Ja, ugye mi megkaptuk az algát a Sió csatornán, vagy hol van most valami Balatonra veszélyes algafaj, hévizem.
2: Vihetne ős valamit innen Magyarországról. Amúgy mangalica van Afrikában? Csak
0: nincs nagyon mangalica, azt nem hiszem, hogy természetesen.
2: Vigyek kismalacokat.
0: Na, mindjárt megkérdezik, van-e már ötlete?
3: Bauni!
0: Bauni! Hát olvastuk ezt a hírt. Figyelj, ez igaz? Te tényleg hazamész 30 év után?
3: Igen. Úgy döntöttem, hogy a születésnap, 57. születésnap után haza megyek látogatni a szüleimet. Már itt az ideje, már hosszú idő után nem látom a szüleim, a testvéreim, és nagyon-nagyon-nagyon hiányoznak nekem. Már azon is gondolkodtam, hogy mit fog a édesapámnak mondani, amikor megláttam. Hát érted, ez nagyon-nagyon hosszú idő.
0: És mire jutottál, apám, mit fogsz mondani?
3: Hát a kedves szépet neki.
0: Micsoda irodalmiság van itt, kérem szépen. Micsoda irodalmiság. Hogy hívják a szüleidet? Arra még emlékszem, apukád neve micsoda, vagy a testvéreid neve? Hát ezek a nigériai nevek azért nekünk így európaiként, ez nagyon érdekes, de hogy mik a nevek? Mondasz egy-két nevet a családból?
3: Édesapám úgy hívják, hogy a Adjani James Lapite. Adjani James Lapite, ez a apámnak a neve.
0: Adjani James Lapite, mert hogy te Oludájú Lapide vagy, ugye? De neked ez a neve.
3: Igen. Apám még Adjani James Lapite. Anyám még a Mária Suge.
0: Mária Suge? Susuge?
3: Igen, Suge. Mária Suge. Mint a Méri. Mária Suge.
0: Mária Suge.
3: Igen, Mária Suge.
2: És hány évesek a szüleid most?
3: Hát az apám most lesz a 85 éves, már öreg, nagyon-nagyon öreg az édesapám.
2: De a késő gyerek vagy akkor? Hát 35 éves volt, ahonk a születés.
0: Igen, 35 volt a papa, amikor megérkezett
3: igen,
0: a kis.
3: Én vagyok a legidősebb a családban.
0: Hány tesód van?
3: Mi hatan vagyunk, vannak nővérem is.
0: És ők ott vannak, vagy ők is szétszórodtak a világban mindenhova?
3: Hát szorulnak a világon mindenhová, igen.
0: Szana szét vagytok.
3: De van még három testvérem kint Nigériában. Igen. És nagyon-nagyon-nagyon mindenki hiányzik nekem is. És most már tényleg már itt az ide, hogy az a látogatlom, és megülegetem a édesapámot.
0: Na most, ha most vagy 50 éves, akkor mikor születtél?
3: Hát én 76
0: április. Április, neked most volt, ez egy kerek évszám, akkor te most voltál. Most voltál, akkor 50, tényleg.
3: Igen, és nagyon-nagyon szeretni elmenni haza és meglátogatni.
1: Na és tudom már, hogy ők mivel készülnek? Mi a kedvenc kajád kintről? Azt megfőzi-e anyukád? Vagy nem beszéltetek még ezekről?
3: Hát, erről beszéltünk. Én meg fogok meglepni sok minden a magyar ungárikumot, amit én a fejembe terveztem, hogy ez lesz nekem a meglepetés, a édesapám, meg a testvéreimnek. Hát, például, mint a Rakuti szalámi. Tudom, van ilyen Rakuti szalámi, ami a magyar Rakuti szalámi, a pik szalámi, a turorudi, ilyeneket, tudom, a tókai bor, a piros paprika, és tudom, ilyen újságokat, amiben rólam írnak, tudod. Meglepem őket ezeket a gyönyörű ajándékokat, tudod, amit a nagyon-nagyon értékel, és meg fogok értékelni.
2: Hány óra fogsz repülni?
3: Igen, hogy a magyar-ungárikumot, tudom,
0: ungárikum. Hova mész helyileg, amit az Eszter is kérdezett? Elrepülsz, valószínűleg valahol átszállsz, onnan elrepülsz Nigériába. Mi a hely, vagy hova mész?
3: Igazából a repülő innen megy Budapestre, Amsterdamba, és Amsterdamba lesz az átszállás. És Amsterdamba megyek a Lagosba, a Lagos volt a Nigériai régebben a fővárosa, és most már nem a Lagos, és a Lagosnak van átalakítva a nemzetközi repülőgép, akkor ott szállnak le. Aha. De most már nem a Lagos a fővárosa, a Nigéria, hanem Abuja.
0: Abuja, az följebb.
3: A rendszerváltás után, igen, Abuja lett. De most a Lagosban szokták a nigériai, vagy a kufut, vagy a turisták leszállni, és onnan megyünk tovább. Onnan megyek tovább, majdnem 300 kilométer, ahol a szüleim laknak. És azt a neve úgy hívják ezt a város, Ogun State, ez olyan város, ahol a Yoruba népek laknak. Én is a Yoruba nép.
0: Yoruba vagy te is. Van külön Yoruba nyelv, tehát a Yoruba nyelvén kommunikáltak.
3: Igen, és akkor onnan még messze van a repülőtétől. De állas Istenem, jönnek étem, és elvisznek édesapám lakna, amíg a szüleim.
0: Ki jön neked erre?
3: Apám nem tudja, nem tudja, hogy melyik nap fogom ékezni, mert úgy csak akarom csinálni azt, hogy melyikezem. Bevisznek engem hozzá, és látni akarom azt, hogy felismer az idősebb fiát. Amikor melyikeztem, bemegyek hozzá, csak megnézem, hogy mi az apámnak a reakciója. 30 év után, által felismer engem egyáltalán.
0: Az milyen pillanat lesz azért. A találkozás a 30 év után. A nagy találkozás.
2: Szerintem ne vigyél túrudit erre hosszú útra, én csak ennyit kérek tőled, hogy szerintem nem jó ötlet túrudit.
0: De itt írják, hogy egy Dobrev Klára plakát az elá viszont, úgyhogy ezt tudod vinni.
3: A túrudit.
0: Az nem biztos, hogy szerencsés.
2: Ne vigyél túrudit a 85 éves apukának, amikában. Ennyit kérek.
0: Az megmakar addigra, az nem biztos, hogy ötlet. Figyelj, a tesóid mit csinálnak, vagy a világban szétszóródók? Mivel foglalkoznak? Van arról hír, hogy a többiek mire vitték, vagy mi lett velük?
3: Kit Nigériába a testvéreim? Hát én tudom, szokásos, hogy minden egy idő után változnak a munkahelyüket, tudom, valamikor, mit tudom, ilyen taxis csinálnak, tudod, emberek szállítanak ide meg oda, és amikor megszűn ezt a munka, megint találnak másik munka, amivel tudnak megélni, vagy mit tudom, a Nigériában elég nehéz a helyzet, tudod, ebből a szempontból, hogy rengeteg a népesség, és kevés munka van. Kevés munka. Nincsen elég a gyár építeni, hogy emberek ide tudnak dolgozni. Okay. És ebből a szempontból, igen.
0: Miért nem mentél eddig, Pákó? Tehát mi az oka ennek, hogy nem mentél? Mert nem annyira nyilván nem olcsó a repülője, de azért 30 év az hosszú idő, hogy miért nem mentél közben? Egyszer-egyszer, hát miért nem ugrottál haza?
3: Hát azért nem mentem haza egész idáig, mert gondoltam, hogy amíg nincs ideje, de szinten a minden nap beszélem a szüleim, a édesapámmal. Akárcsak Skype-on, vagy telefonon, vagy minden, amit a interneten kommunikáció lehet beszélni másokkal. Tartam velük kapcsolatot, csak azért nem mentem haza, mert gondoltam, hogy megvárom, amikor már amikor már nagyon-nagyon hosszú idő után szeretne azon menni. Én ott születtem Nigériába, és nagyon-nagyon jól ismerem ezt a szószág, de lehet azóta már sok minden megváltozott, ami tényleg zsváló, és
0: mondjuk kiváltat, Páko, kiváltat. Vár az ember 5 éve, 10-et, 30-at azért az valóban hosszú. Tehát azért az kibőjtölt, tehát hogy 30 évig nem mentél.
3: Szigetem magamat emiatt, mert nem hiszem, hogy vannak olyan ember, aki ugyanolyan, mint én vagyok, aki 30 év alatt nem ment haza, látnak a szülei. Én szigetem magamat, és ígyetek nekem, ugyan szeretem édesapámat.
0: Ja, biztos, hát ebben nem kételkedünk, persze. Megy veled valaki, aki ezt leforgatja, vagy tök egyedül mész, vagy készül ebből bármi, valahova?
3: Igazából beszéltem a páromat, hogy átolós eljön, de arra jutottunk, hogy inkább a arrész után a viszontlátásra kell most kaszétálni a következő.
0: Jó, értem, tehát csak egyedül mész.
3: A következő út lesz a bemutatás, hogy bevisszem a páromat.
0: Megint vársz 30 évet. 30 évet, te hazamész, elmondod, mi történt. Jó, abszolút. Na jó van, Páko, mi nagyon drukkolunk, hát akkor adjál hírt magadról, ha megjártad, vagy voltál, akkor meg meséljél, hogy milyen volt, mert arra meg nagyon kíváncsiak vagyunk. Jó?
3: Igen, lehet, hogy majd kudom is pár anyagot is nektek, hogy mit tud tenni velem, vagy mit tudom értem, mit csinálok édesapámmal. Hóvágyóval, mit tudom én. Hát valamilyen. Tudósítom nektek.
0: Jó. Vigyázz magad. És hozzá valami ajándékot, és nagyon drukkolunk, jó?
3: Ó, persze. Hozok mindenféle zebrá.
0: Az már. Hatot lelőttek, de még mindig életben van, úgyhogy abból pont jók vagyunk egyébként. Vigyázz magadra, Páko! Bauni!
3: Bauni!
0: Ciao.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
4: A világ Szegeden találkozik!
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
4: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
5: a világ sikerű Bastille,
4: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
5: és a legnagyobb hazai együtt. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
6: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hétvégén is, a mikrofonnál Kismerti, a folytatásban pedig Bibi Rexha, a Faithless-szel karöltve, és hát az a dal, ami nagy valószínűséggel visszahozza az Eurodance hangzást a világ minden klubjába és a fesztivál színpadokra is 2026-ban. Ugye a héten kijött az új albummal is az énekesnő, és pimaszabb, merészebb, bevállalósabb, mint bármikor, pedig hát azért eddig sem kellett a szomszédba mennie Bibi Rexhának egy kis botrányos viselkedésért, de ugye szakított a kiadójával, úgyhogy most már függetlenül jelentette meg az önálló albumát, Dirty Blonde, ez a címe. És ennek az egyik húzó kislemeze, ez a dal, amit bekészítettem, a Faithless-szel közös New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vasárnap délelőtti pihengetés mellé is. Most az a dal, ami hát egy DJ kollaboráció Dua Lipa életében, és hát ezzel együtt az egyik legszentimentálisabb dal az énekesnőnek. Martin Garrix, a producer, a DJ a dal mögött. Tulajdonképpen ez a Bibi Rexával közös In the Name of Love-nak a folytatása. Azt mondta a holland DJ, hogy ugyanazt a folytogató euforikus érzést kereste a dalban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és a 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen mindent!
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vakáció előtti utolsó hétvégén is. A mikrofonnál Kismerti, a folytatásban pedig az a dal, amire nemrég bulizhattunk egy nagyot a Budapest Parkban, a születésnapi fesztiválunkon. Ed Sheeran, Camera, a Siri Remixben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n.
4: Buongiorno!
5: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
6: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
9: Azaria, Dash, Majka, Csongó, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
10: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
1: Reklámot hallottak.
11: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
12: Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató és szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek és beszélgetések várják a Pont Pécs Fesztiválra érkezőket. Érdemes a programokról a www.pontpecs.hu oldalon tájékozódni. Jegyek elővételben online, illetve a Kodály Központ és Zsolnai negyed jegypénztáraiban kaphatók, na meg persze az előadások előtt a program helyszíneken is válthatók. Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál június 11 és 14 között. Újra látlak! A Káptalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor Újra látlak című koncertjükkel június 19-én. Malek Miklós közreműködésével Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán. A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyárs, Carson Koma, Elefánt, Esti Kornél, Kisvál és a Borsz, Kistehén, Vatfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
11: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
13: Az új kollégái már várják.
14: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
4: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
11: Miért hallgatják egyre többen a

0: zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát, most már csak napok vannak hátra a vakációig, Rádió 1-esek. Június 22-én hétfőn indul el igazán a vakáció, de egyébként 19-e péntek az utolsó tanítási nap, és gyorsan megnéztem, az első tanítási nap, a szeptember 1-e, az egy keddi napra esik majd. Úgyhogy, ha így kalkulálunk, a gyerekek összesen 73 napig nem ülnek majd iskolapadban. Istenem, amikor még ez ilyen végtelenül hosszú időszaknak tűnik gyerekként. Kygo és a One Republic dala szól most.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például egy Z-generációs német énekesnő dalszerző, és az a dal, amit ha egyszer meghalunk, tuti, hogy egész nap ezt fogjuk dúdolni. Loi, Get Lucky! Ezt már bekészítettem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Hertz és Purple Disco Machine dala után pedig jó kis svéd pop Zara Larssonnak köszönhetően, és Rebeka, egy ifjú Rádió 1-es itt van a vonalban. Szia Rebeka! Kinek üzeztem most pontosan? Mondhatod?
1: Anyáéknak, hogy nagyon szeretem őket.
0: Csicsereg nekem a darak a háttérben. Mit csináltok, miközben szól a Rádió 1? Hol vagytok épp?
1: Erdő.
0: Ó, de jó nektek. Na hát akkor Zara Larsson most ott a tölgyfák között fog énekelni. Jó hétvégét, sziasztok!
1: Köszönjük!

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A világ Szegeden találkozik.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
5: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
6: a világsikerű Bastille,
5: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
6: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
7: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
8: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harsun Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
9: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Svájci precizitás minden egyes csészében.
11: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
10: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
11: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
10: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
12: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
13: Kikelet.
12: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
13: Kikelet.
12: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
13: Kikelet.
12: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
14: Az új kollégái már várják.
15: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
16: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
2: Reklámot hallottál.
0: Miért hallgatják egyre többen a rá?

0: 2026. június 14-e van, vasárnap déli 12 óra.
1: Hírtér Mohács, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Szendi Hajnitól.
0: Szép napot kívánok! Érvek és ellenérvek sokassága hangzik el a Mohácsi Dunahíd építésével kapcsolatban arról, hogy a felfüggesztett beruházás mikorra és milyen műszaki tartalommal valósulhat meg, és mennyiért. Mint köztudott, és mi is beszámoltunk róla, a magyar kormány most felülvizsgálja a híd lehetőségeit a hídon, illetve a híd és az 51-es számú főút közötti szakaszon a kétszer két sávos kialakítás helyett a kétszer egy sávos keresztmetszet alkalmazásának lehetőségét vizsgálják még. Schwab nyárindító programot szerveznek Mohácson június 19-én. Egész délután és este zenével, tánccal, hagyományőrző programokkal és közösségi élményekkel készülnek a szervezők. Már korán reggel 6-kor kipakolnak a kézművesek, lehet részt venni kézműves foglalkozásokon, a diaművek közreműködésével majd egészen este 8-ig. Délután népi játékokat, hagyományos ügyességi játékokat lehet kipróbálni. Népviseleti bemutató és népviseleti vásár is lesz, illetve elindul majd a Schwab táncház a Dunakreiner zenekarral 18 és 21 óra között. Lesz tánctanítás és tánctanulási lehetőség minden korosztálynak. Ezt követően a Schwab utcabál várja majd az érdeklődőket egészen hajnal egyig a Sextet zenekarral. A Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége ismét pontyot telepített két halgazdálkodási hasznosításban lévő vízterületre. A Pécsi-tóba 1500 kg fogható méretű pikkelyes ponty, míg a Kovács-szén a Jaitóba 500 kg került. Megváltozik a PTKK Mohácsi Kórház csecsemő és gyermekosztályának működési rendje. A Pécsi Tudományegyetem tájékoztatása szerint visszavonásig a betegellátás pénteken 15 órától, hétfőn reggel 8 óráig a PTKK gyermekgyógyászati klinikán történik. A betegellátás a hét többi napján, tehát hétfőtől péntekig az eddigi gyakorlat alapján változatlanul történik. Az egységes alapellátási ügyeleti rendszer területileg illetékes ellátóhelyei változatlanul működnek. Immár 19. alkalommal rendezték meg a Mohácsi Tambura Fesztivált. A Mohács zene életében jelentős szerepet játszik a tambura muzsika, melynek örökségét az idők során kialakult, többnyire kedvtelésből zenélő zenész dinasztiák ápolták és ápolják a mai napig. Játékuk az ország minden részébe elvitte már és elviszi napjainkban is Mohács jó hírét, de az ide látogatók is számos alkalommal hallhatják, hogyan pengetik ezt a népi hangszert a helyi zenészek. Napjainkban 5-6 egyesült együttesben csaknem 100 zenész játszik Mohácson. Az ő dédelgetett álmuk valósult meg sokak összefogásával és támogatásával. 2007-ben, amikor első alkalommal rendezték meg a Mohácsi Tambura Fesztivált. Az évről évre megtartott rendezvény egy mohácsi tamburás, Apró Zsófia ötlete volt, aki azért szorgalmazta egy önálló fesztivál létrehozásán, hogy méltóképpen lehessen ünnepelni és népszerűbbé tenni Mohács hosszú időre visszanyúló zenei hagyományát. Az elképzelés támogatókra talált, és ennek köszönhetően idén már a 18. alkalommal szervezték meg a tamburások jeles eseményét, amelyen eddig közel 80 zenekar vett részt Mohácsról és a környékről, Magyarországról és más tájegységekről, Horvátországból és Szerbiából is. A fesztiválnak ezúttal a Schneider iskola szabadtéri színpada adott otthont. Tegnap délután 5:45-kor hangzott el a köszöntő, majd ezt követően jöttek a tambura zenekarok. Orsós Sándor és a Lánycsóki Tambura iskola növendékei, Orkeszter Planina, Versendi Kovács József és zenekara, Danubia zenekar. A tegnapi napot táncház zárta a Planina zenekarral. Nemzetközi elismerésben részesült a Zsolnai Kulturális Negyed. Hivatalosan is tagja lett az Európa Tanács kulturális útvonalai programjához tartozó Európai Kerámia úthálózatnak. Ennek célja a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása és nemzetközi népszerűsítése. A csatlakozásról szóló oklevelet a napokban Pécset adta át Benedetta Diamanti, az Európai Kerámia út igazgatója, valamint Rui Gomez, az Európa Tanács kulturális útvonalak programjának ügyvezető titkára és az Európai Kulturális Útvonalak Intézetének igazgatója. A Zsolnai Kulturális Negyed felvétele annak elismerése, hogy a pécsi zsolnai örökség nem csak Magyarország, hanem Európa kulturális örökségének is kiemelkedő része. A Zsolnai Porcelán Manufaktúra 1853-as alapítása óta meghatározó szerepet játszott az európai kerámia művészet fejlődésében. A gyár innovációi világszerte ismertté tették a zsolnai nevet, alkotásai pedig mai számos európai város épített örökségét gazdagítják. A zsolnai kulturális negyed ma az egykori gyár területén őrzi és mutatja be ezt az örökséget. Kiállításai a Zsolnai Látványmanufaktúra, múzeumpedagógiai programjai, fesztiváljai és kortárs kulturális eseményei révén a kerámia művészetet élő, folyamatosan újraértelmezett kulturális örökségként közvetíti a látogatók felé. Nagy megtiszteltetés, hogy a Zsolnai Kulturális Negyed csatlakozott az Európai Kerámia úthoz. A tagság megerősíti, hogy a zsolnai örökség olyan európai jelentőségű kulturális érték, melynek megőrzése és bemutatása közös felelősségünk. Bízunk benne, hogy a hálózat aktív tagjaként hozzájárulhatunk a kerámia örökség nemzetközi láthatóságának és ismertségének növeléséhez. Ezt mondta a díj kapcsán a Hummel Márka zsolnai örökség kezelő ügyvezetője. A Dél-Dunántúli régióban egyedülálló emlékhelyet avattak fel a pécsi köztemetőben. A donor emlékmű a szerv és szövet donorok emléke előtt tisztelgés, valamint a donorok és családjaik iránti megbecsülés kifejezéseként valósult meg. Hivatalosan is megjelent hazánkban a mediterrán vidékek jól ismert rovara, a fügelevélbolha. Már a szakemberek számítottak a felbukkanására, a felfedezés helyszínei meglepték őket. A rovar jelenlétét a fügebokrokon már Pécs, Harkány, Komló, Siklós Mária gyűjt, Hévíz és Budapest térségében regisztrálták. Ez volt a Hírtér Mohács 2026. június 14-én Szendi Hajnival.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 93.8.

0: Kellemes hétvégét, ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Programajánlatok a folytatásban, aztán nem sokára startol a Mohácsi Mozaik magazin műsor, ami pedig persze a dalokat illeti Lady Gaga slágere szól mindjárt, előkészítve az Abrakadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió Egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató és szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek és beszélgetések várják a Pont Pécs Fesztiválra érkezőket. Érdemes a programokról a www.pontpecs.hu oldalon tájékozódni. Jegyek elővételben online, illetve a Kodály Központ és Zsolnai negyed jegypénztáraiban kaphatók, na meg persze az előadások előtt a program helyszíneken is válthatók. Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál június 11 és 14 között. Malek Miklós közreműködésével Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Újra látlak! A Káptalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor Újra látlak című koncertjükkel június 19-én. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán. A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyár, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borz, Kistehén, Vatfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
2: Ez volt a Rádió Egy napi ajánló.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Az új kollégái már várják.
5: Állásajánlatok a Rádió Egyen.
6: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
7: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 93.8 Rádió E!

0: Hírek a megyéből, közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Mohácsi Mozaika Rádió 1-en.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét, ma 2026. június 14-e vasárnap van, délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Mohácsi Mozaik. A mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden. Itt a nyár, vele együtt pedig nem csak a strandolás és a grillezés szezonja, hanem a szúnyogoké és a kullancsoké, hogy milyen komolyabb veszélyt rejthetnek, hogyan védekezhetünk hatékonyan ellenük, erről lesz majd szó a műsorban. Hamarosan múzeumok éjszakája, június 20-án ismét életre kelnek a múzeumok, többek közt a megyeszékhelyen is várják az érdeklődőket számos programkínálattal, ezekből válogatunk, és kiemeljük majd a Mohács 500 emlékév egyik programját, egy múzeológussal beszélgetek. És pár hasznos tanács is jön egy személyi edzőtől, a nyár sokaknál egyet jelent azzal, hogy végre ideje formába lendülni, hasznos tanácsok a műsorban. Ennyit előjáróban, kezdődik a Mohácsi Mozaik.

0: could break my heart.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Itt a nyár, vele együtt pedig nem csak a strandolás és a grillezés szezon érkezik meg, hanem a szúnyogok és a kullancsok is. De vajon tényleg csak egy kellemetlen csípésről van-e szó, vagy ennél sokkal komolyabb veszélyeket is rejthetnek ezek az apró élőlények? Hogyan védekezhetünk hatékonyan ellenük? Miért fontos, hogy ne hagyjunk például pangóvizet a kertben? A következő percekben erről beszélgetek egy szakemberrel, a legfontosabb tudnivalók a szúnyogokról, kullancsokról a folytatásban itt a Rádió 1-en. Dr. Kuruc Kornéliát halljuk, egyetemi adjunktust, a PTL Virológiai Nemzeti Laboratórium munkatársát. Kezdjük azzal, hogy mit is csinálnak egy virológiai laborban itt.
2: Igazából a virológiai labornak az egyik fő profilja az a vektorok által, ízeltlábú vektorok által terjesztett kórokozóknak a sokoldalú kutatása, és itt jönnek képbe a csípőszúnyogok, mint az egyik legfőbb vektorok. Magyarországon is számos fajjal találkozhatunk, tehát több mint 50 faj van a hazai faunában. Ezek közül vannak kiemelt vektorszervezetek, mint például a közönséges szúnyog, vagy más néven dalos szúnyog, amely például a nyugat-nílusi láznak az egyik fő vektora, illetve megjelentek Magyarországon is olyan idegen honos inváziós fajok, mint például az ázsiai tigris szúnyog, a koreai szúnyog, vagy a japán bozott szúnyog, amelyek elsősorban amiatt fontosak, illetve figyelemre méltóak, mert mint egzotikus fajok és inváziós viselkedést mutató fajok képesek lehetnek akár a hazai kórokozóknak a dinamikáját kicsit felborítani, megváltoztatni, vagy akár olyan új kórokozók terjesztésére is képesek, amelyek egyébként hazánkban egyelőre csak behurcolt esetekként, tehát egzotikus betegségenként ismertek. És itt a kutatócsoporton belül nem csak a vírusokra, nem csak a kórokozókra fókuszálunk, hanem magukra a gazdaszervezetekre, vektorszervezetekre, és így a csípőszúnyogoknak az elterjedését, a dinamikáját, a szezonon belüli aktivitásukat, genetikai hátterüket, tehát az egyes populációk közti kapcsolatokat, kapcsolatrendszereket, illetve akár azt is vizsgáljuk, hogy miről szeretnek táplálkozni, mik a tűrőképességeik, mik az igényeik egy itteni természeti közegben.
1: Sokan vannak ellene, sokan mellette, beszélgessünk a kémiai szúnyoggyérítésről.
2: Szakmai oldalról azt tudom mondani, hogy egy kémiai vegyszert, egy idegmérget juttatunk ilyenkor ki, illetve juttatnak ki a gyérítéskor, ami gyakorlatilag minden ízeltlábú szervezetre toxikus, tehát ez alatt értem azt, hogy nem csak a szúnyogokat, hanem minden egyéb repülő rovart, vagy aki éppen akkora köddel találkozik, aktív rovart elpusztít. Ez borzasztó környezetkárosító ilyen szempontból, illetve szúnyogok elleni védekezésben nem feltétlenül hatékony megoldás, hiszen csak azokat a szúnyogokat tudja elérni ez a szer, amelyek éppen akkor repülnek, éppen akkor aktívak. Ez elsősorban azért nehéz ezzel hatékony, vagy hát jó célt elérni, mert maguk az utánpótlás, tehát a vízben fejlődő lárvák nem fognak ettől elpusztulni, tehát hogyha nem éri őket a köd, akkor vízben fejlődő lárvák után

0: az aktív populációnak csak egy nagyon kis részét tudja célozni, tehát nem is feltétlenül lesz a repülőrovarok számában sem észrevehető változás, illetve javulás. És még egy további probléma a kémiai kezelésekkel, hogy az egész Európai Unióban most már csak egyetlen egyszer engedélyezett ilyen célú kezelésre, és a hosszú távú, értem ez alatt több mint 30-40 éve, hosszú távú egyoldalú használata ennek a szernek rezisztencia kialakulásához tud vezetni, tehát ellenálló képesek lesznek a szúnyogok a szerrel szemben, és hát innentől kezdve hasonlóan egy antibiotikum rezisztenciához, amikor ugye a házi orvos rendszeresen ugyanazt az antibiotikumot írja föl, akkor egy idő után a baktériumok ellenálló képesek lehetnek. Ugyanezt történik a kémiai kezelés során is, hogyha a helyi populáció rendszeresen találkozik ezzel a gyérítőszerrel, akkor ki tud alakulni az ellenálló képesség, a rezisztencia. Mindenképp egy, azt tudnám röviden összefoglalva elmondani a kémiai kezelésekről, hogy borzasztóan környezetkárosító megoldás. Nem csak a hazai fajaink, de hogy az inváziós fajokat figyelembe véve nem hatékony gyérítési módszer, nem tud hosszú távú hatékony eredményt biztosítani, illetve pont emiatt, hogy az utánpótlást nem szüntetjük meg, feltétlenül abba az irányba kell gondolkodnunk gyérítési megoldásokba, hogy a vízben fejlődő lárvákat kezeljük, vagy akár megakadályozzuk azt, hogy tojásokat tudjanak rakni a szúnyogok.
1: Ha valakinek a csípés helye feldagad, piros lesz, mit tegyen, kihez forduljon, a házi orvost kell keresni?
0: Ugye, alapvetően az, hogy mennyire pirosodik be, vagy mennyire lesz heves a reakció a csípés után, az a saját egyéni immunválaszunknak köszönhető, illetve hogy a szúnyogoknak a nyálában vannak olyan anyagok, amelyekre ilyen reakcióval válaszol a szervezetünk. Az, hogy valakinek hevesebb vagy kevésbé heves a reakciója, az attól is függhet, hogy éppen milyen szúnyogfaj csípte meg. Nem kell megijedni, az inváziósoktól nem lesz rosszabb a helyzet, viszont azt érdemes tudni, hogy ha például városi környezetben élünk, és alapvetően azokkal a fajokkal van interakciónk, azokkal a fajokkal találkozunk, amelyek a városban élnek, és ezekhez hozzászokik a szervezetünk, és ezek után mondjuk elutazunk egy olyan területre, Balatonpartra, vagy vízpartra, ártéri területre, ahol egészen más fajok fognak előfordulni, akkor az ő számunkra még idegen fajoknak a csípésére tud hevesebb reakciót mutatni a szervezetünk. Házi praktikaként azt tudnám mondani, hogy alapvetően olyan például fenisztilgéllel be lehet kenni, hűsíteni, ami alapvetően bármilyen bogárcsípésre, vagy bármilyen rovarcsípésre ajánlott. Ha ennél hevesebb reakció, tehát nagyon ritka esetben, de akár durvább reakció is előfordulhat, akkor érdemes a házi orvossal konzultálni, és mint egy allergiás reakciót úgy kezelni.
1: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést. Sok-sok érdekesség a szúnyogokról és a kullancsokról. Dr. Kurucz Kornélia egyetemi adjunktus, a Pétje Virológiai Nemzeti Laboratórium munkatársa a vendégem.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
3: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
2: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
3: Mi nem csak mondjuk.
2: Nekünk ez az életünk.
3: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Témánk továbbra is a szúnyogok, a kullancsok, a nyári időszak, hogyan védekezhetünk ellenük. Van egy alkalmazás is, amivel külsősként is segíthetünk a szúnyoggyérítésben és az információgyűjtésben. Erről is beszélünk Dr. Kurucz Kornélia egyetemi adjunktus, a Pétje Virológiai Nemzeti Laboratórium munkatársa a vonalban.
0: Így van, több fronton próbálunk a civil lakossággal kapcsolatot tartani. Alapvetően itt Pécsett a Pécsi Szúnyog Facebook oldal keretén belül próbálunk egyrészt beszámolni a helyi lakosoknak, de nem feltétlenül csak helyi lakosoknak arról, hogy Pécsett mit tapasztalunk, mi a szúnyoghelyzet, hogy alakul a szúnyogoknak az egyedszáma a szezon során, illetve hasznos információkat adunk arról, hogy hogy működnek a szúnyogok, tehát egy picit megpróbálunk próbáljuk megérteni.

0: megértetni a lakosokkal azt, hogy működik a szúnyogok biológiája, ezáltal egy picit könnyebb elmagyaráznunk utána nekik, hogy egyébként a védekezési megoldásokban mi miért tud jól működni. Számos hasznos tippet adunk arra vonatkozóan is, hogy ők maguk mit tehetnek a saját házuk táján, saját udvarukon, annak érdekében, hogy kevesebb szúnyoggal találkozzunk a szezon során, illetve beszámolunk a kutatási munkáinkról, illetve annak azok eredményeiről közérthető módon. Emellett az inváziós szúnyogoknak a monitorozását Európa szerte végző moszkító alert rendszerben is részt veszünk. Itt elsősorban arról van szó, hogyha valaki inváziós szúnyog fajjal találkozik, vagy úgy véli, hogy ilyen fajjal találkozott, akkor arról készítsen egy fotót, és a észlelés helyével, dátumával megadva a Moszkító Alert mobil applikáción keresztül ezt be tudja küldeni a rendszerbe, és ezt mi, mint szúnyogokhoz értő, szúnyogokat határozni tudó szakemberek, ezeket a képeket utána mi ellenőrizzük, validáljuk, hogy valóban egy inváziós faj egyedét találták-e, vagy valami egészen másfajt, és erről minden esetben visszajelzést adunk a felhasználóknak. És amellett, hogy a közösséget be tudjuk vonni egy ilyen tudományos munkába, ennek nagyon fontos szerepe van abban, hogy nem csak Európában, de itt Magyarországon is fel tudjuk térképezni azt, hogy pontosan milyen elterjedésük van jelenleg ezeknek az inváziós fajoknak, illetve hogy időről időre, évről évre hogyan változik az ő elterjedési területük, tehát hogy így dinamikusan, folyamatosan terjeszkednek, vagy esetleg vannak preferált élőhelyek, preferált területek az országon belül, és ennek elsősorban nem csak a kutatásban van fontos szerepe ennek a fajta adatgyűjtésnek, hanem a hatékony védekezési stratégia kidolgozásában is tudunk utána segíteni. És emellett elindítottunk egy harmadik közösségi programot, ami elsősorban a gyérítési módszerek hatékony, vagy hát jó megválasztásában fog segíteni minket. Ugye a kémiai gyérítésnek a negatív oldaláról már meséltem. A Rovar Piknik nevű programmal az a célunk, hogy a lakosság bevonásával, a közösség bevonásával fel tudjuk mérni azt, hogy egy-egy kémiai kezelés során, tehát egy-egy ilyen ködölés során milyen egyéb rovarok pusztulnak el a szúnyogok mellett, illetve hogy mekkora a szúnyogok aránya az elpusztult rovarok közt. Tehát ezzel is szeretnénk egyrészt felmérni, tehát tudományos módszerekkel felmérni azt, hogy milyen árat fizetünk egy kémiai kezelésért, illetve hogy mennyire hatékony, mennyire tudja célzottan valóban a szúnyogokat elérni, és mennyire más egyéb rovarokat. Ehhez szintén van egy közösségi oldalunk, ahol lehet többet olvasni a programról, de nagyon dióhéjban arra kérjük a lakosságot, hogy amikor tudják, hogy az utcájukban, lakóhelyük környékén ilyen kémiai kezelés várható, amit az önkormányzatok előre közzétesznek, akkor egy egyszerű fehér lepedő, világos lepedő, vagy bármilyen világos felület, tehát itt egy autó motorház teteje is tökéletesen alkalmas, vagy csak az udvarunkon egy térkövezett terület. Nézzük meg, hogy milyen rovarok hullanak le, fotózzuk le, vagy akár gyűjtsük be ezeket a lehullott rovarokat, és hogyha ezeket eljutatják hozzánk akár képformájában, vagy magát az összegyűjtött rovarokat a laboratóriumba, akkor mi ebből tudunk utána méréseket, illetve értékeléseket tenni.
1: Ha már tudunk beszélni, érintsük a kullancsokat is. Mire figyeljünk a nyári időszakban, hogy távolítsuk el őket, hogy védekezzünk ellenük? Ja.
0: Alapvetően a kullancsok korábban megszokott módon azt szoktuk javasolni, hogy a tavaszi-nyári időszakban figyeljünk fokozottan a kullancsok jelenlétére, illetve erdős területekben, tehát hogyha kirándulni járunk az erdőbe. Ma már sajnos azt kell javasoljuk, hogy teljes évben, tehát még télen is legyünk figyelemmel arra, hogy esetleg kullancsot találhatunk magunkon, ugyanis az enyhébb teleinknek köszönhetően, tehát a kicsit megváltozott klímánknak köszönhetően a kullancsok télen is aktívak. Tehát valóban nyáron aktívabbak, több kullancsal lehet találkozni, de nem szabad őket elfelejtenünk a téli hónapok során sem, és az a tapasztalat, hogy nem csak erdős területekben, nem csak bokros területeken, de akár bent a városban, egy parkban, vagy egy tóparti területen is lehet már kullancsokkal találkozni. Alapvetően érdemes, ha kint a természetben járunk, megfelelő öltözékkel védekezni, tehát akár hosszú nadrág, hosszú ujjú felső, a nadrág szárát betűrni az okniba. Nagyon viccesen néz ki, de lehet, hogy meg tud óvni minket attól, hogy egy kullancs megcsípjen. Illetve nagyon fontos minden ilyen alkalom után alaposan átvizsgálni a teljes testfelületet, tehát akár a hajas fejbőrt is, a hajlatokat, legkülönbözőbb testrészekre tudnak csatlakozni ezek a vérszívók, és minden esetben, ha találunk magunkon esetleg kullancsot, akkor minden esetben azt javasoljuk, hogy azt egy határozott mozdulattal minél hamarabb távolítsuk el. Nem szükséges, sőt nem is szabad csavargatni, tekergetni, bármivel bekenni, vagy bármilyen egyéb módon próbálkozni, egy határozott mozdulattal, egy csipesszel, vagy akár a körmünkkel eltávolítani. Itt az a fontos, hogy ha esetleg valamilyen kórokozó lenne a kullancsban, akkor az is minél rövidebb idő álljon rendelkezésre a kullancsnak, hogy bármit átadjon számunkra. Tehát épp ezért nem szükséges vele elmenni házi orvoshoz, vagy klinikára, és arra várni, hogy egy orvos távolítsa el a kullancsot, mert ezt otthon mi magunk is meg tudjuk tenni, és az a fontosabb, hogy minél hamarabb tegyük ezt meg.
1: Nagyon köszönjük a részleteket, rengeteg hasznos információt hallhattunk. Dr. Kurucz Kornélia volt a vendégem, egyetemi adjunktus, a PCL Virológiai Nemzeti Laboratórium munkatársa. Téma volt a szúnyogok, kullancsok elleni védekezés. Rád.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Június 20-án ismét életre kelnek a múzeumok, pontosabban az esti órákban is aktívak lesznek, hiszen nem sokára érkezik a múzeumok éjszakája. A Pécsi Annus Pannonius Múzeum néprajzi osztálya ezúttal is különleges programokkal készül, ahol a hagyományok, a népi kultúra és a történelem izgalmas találkozásának lehetünk részesei. A programról részletesen is hallunk, de szóba kerül majd a Mohács 500 emlékév egyik fontos rendezvénye is, amely a mohácsi csata folklórban fennmaradt emlékeit mutatja be. Hogyan őrizte meg a néphagyomány ezt a sorsfordító történelmi eseményt, és milyen érdekességeket tudhatunk meg róla, erről is lesz szó a folytatásban. Vonalban Kurucz Kornélia, néprajzkutató, a Janus Pannonius Múzeum néprajzi osztályának osztályvezető múzeológusa.
1: Minden múzeum életében a múzeumok éjszakája minden évben az egyik legnagyobb ünnep, és talán a legnagyobb várakozással erre az eseményre készülünk minden évben. Idén is sok olyan programunk lesz, amit hát minden évben megtartunk rendszeresen, és már sokan számítanak rá, sok visszatérő látogatónk van, és hát igyekszünk emellett minden évben valami újdonsággal is, aktualitással is színesíteni a programjainkat. A Janus Pannonius Múzeum néprajzi osztálya és a természettudományi osztálya egy kicsit korábban már 4 órakor megnyitja a kapuit a látogatók előtt, a családokra való tekintettel, pont azért, hogy a kisgyermekes családok, akik erre a két osztályra rendszeresen visszatérnek, hát elég időt tudjanak tölteni az osztályainkon ahhoz, hogy ezeket a programokat kiélvezhessék. És egy finisszást kapcsolunk egyébként a múzeumok éjszakájához. Bális Beáta kolléganőm, a kurátora a trikolor történelem időszaki kiállításunknak, ami a múzeumok éjszakájával zárul, és az utána való héten bontjuk a kiállítást, és ehhez kapcsolódóan egy igazi gróf látogat el hozzánk a múzeumok éjszakájára, és a 4 órai kapunyítást követően 16:30-tól tart egy órás előadást, mégpedig arról, hogy mi köze a nemzeti színekhez Alekszandra Pavlovnának, az orosz nagyhercegnőből lett nádornénak. A családi legendákról mesél a leszármazott gróf Seremetyev pap János, aki hát az előadása után a kérdéseket is szívesen fogadja, lesz ugyebből egy 30 perc még arra, hogy további kérdéseket, észrevételeket tegyenek a látogatók, érdeklődők, és hát ez egyben az záró eseménye ennek a kiállításnak. A néprajzi osztályon nagy népzenei, vagy élénk népzenei élet zajlik az utóbbi években. Nagy örömünkre szolgál, hogy egy lemezbemutató koncertet köszönhetünk idén. 18:00 a Tiszta Forrás zenekar első lemezének a lemezbemutató koncertjét lehet meghallgatni nálunk, az NKA Halmos Béla program kollégiumának a támogatásával. Kovács Simon Buráló és bandája játékának a nyomán hallgathatjuk meg ezt az 1 órás programot Koncz Gergely közreműködésével. A zenekar tagjai közül sokan állandó vendégeink egyébként, a Déli Szél népzenei tanoda már évek óta működik a néprajzi osztályon, és többek között az oktatókkal is találkozhatunk ezen a koncerten. Minden évben nagy érdeklődéssel érkeznek a látogatók a népi étkek kóstolója iránt, ez egy nagyon népszerű program. Majdán Mira régész kolléganőnk minden évben vállalja ezt a feladatot, hogy a mi osztályunkon is tart ilyen kóstolót, tehát nálunk este 7 órakor lesz, másik osztályokra is ellátogat egyébként Mira, úgyhogy ha itt lemaradnak róla, akkor érdemes figyelni a többi osztály programját, hogy esetleg máshol kóstolhassanak. 7-től 8-ig mindenféle családi programmal várjuk az érdeklődőket. Visszatérő vendégünk Polgár Zsuzsa, aki mézeskalács készítéssel, apró tárgyak varrásával készül, illetve évek óta részt vesz a programjainkon a Majsi Német Magyar Kulturális Egyesület, akik idén tünemezeléssel, gyöngyékszerekkel készülnek, és hát a visszatérő program, hogy a lélekápoló sófürdő és a szerelmi bájital készítése gyógynövényekből, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy itt is készüljön, illetve népi gyermekjátszóval is várjuk a gyerekeket. Örökzöld program az őrlés kézimalommal, ez idén sem maradhat el. és a tavalyi múzeumok éjszakáján volt először a vendégünk Sebestyén István, kakasdi mesemondó és énekes. Én nagy örömünkre idén is elvállalta, hogy részt vesz a múzeumok éjszakáján, úgyhogy 8-tól 9-ig vidámborívóknak való címmel mesél, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, úgyhogy akit az ő hagyományőrző múltja érdekel, és az ékes bukovinai tájszólása, jellegzetes humora, azoknak mindenképpen ajánlom ezt az élő mesemondást, ami hát ilyenkor a múzeumok éjszakáján is nagyon népszerű szokott lenni. Az utána következő varázsparázs programponttal együtt 9 órakor kezdődik a tűzgyújtás, a Szent Ivánéi tűz. Burján István nyugalmazott múzeológus kollégánk mesél a Szent Ivánéi hagyományokról, a gyerekeket almasütéssel várjuk, a mágikus alma történetéről, a betegségűző almasütésről szintén István mesél majd. Egy újdonság is lesz azonban, kicsit hagyományteremtő céllal. Évek óta azt érezzük, hogy nagyon népszerű a tűzugrás itt a néprajzi osztályon, de néha olyan sokan vagyunk, hogy egy nagyobb teret is megérdemelne akár ez a program, úgyhogy idén a tűzugrást és egyébként a csillaglest a természettudományi osztály programját új helyszínen kell keresni, mégpedig a Káptalan utca 5-ben, a Janusz Pannonius Múzeum igazgatóságának a kertjében. Úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy aki Gyerizse Péterrel szeretne igazi csillagászati távcsővel csillagokat lesni, megfigyelni a hold krátereit, vagy a csillaghalmazokat, vagy a kettős csillagokat, azok 9:30-ra a Káptalan utca 5 kertjébe jöjjenek. Hogyha esetleg felhős lesz az égbolt, és nem látunk jól a távcsővel, akkor is érdemes eljönni, mert projektoros vetítéssel is készül Péter, és akkor egy csillagászati előadás pótolja majd azt, amit nem tudunk látni a távcsőbön keresztül, és 10 óra 30 perctől pedig kezdődik a tűzugrás, amiben a Mecsek Néptánc Együttes táncosai lesznek a segítségünkre, illetve a Tiszta Forrás Zenekar húzza majd a talpalávalót, és az este egy tűzkörüli táncházzal ér véget.
0: Első körben tehát kiemeltük azokat a programokat, ami majd a megyeszékhelyen várja az érdeklődőket, de Mohácson is készültök sok-sok érdekességgel, szintén a Mohács 500 program sorozat keretén belül. Kérlek, erről is beszéljünk egy kicsit.
1: Idén van a Mohácsi csata 500. évfordulója, ehhez a jubileumi évhez, vagy emlékévhez, inkább emlékévnek mondanám, a mi néprajzi osztályunk is, a Janusz Pannonius Múzeum néprajzi osztálya is igyekszik csatlakozni. Viszont a saját szemüvegünkön keresztül, tehát nem a történelmi vagy a régészeti adatok, hanem a folklórban megmaradt emlékek vagy népművészeti tárgyak segítségével augusztus 28-án, tehát a csata előestéjén, este délután, késő délután várjuk az érdeklődőket Pécsre, a Janusz Pannonius Múzeum néprajzi osztályára. G. Szabó Zoltán és dr. Juhász Katalin néprajzkutatók programjára. G. Szabó Zoltán egyébként valamikor a néprajzi osztályunk múzeológusa, munkatársa is volt, úgyhogy jól ismeri a gyűjteményünket. Éppen ezért tudunk egy olyan népzenei elemekkel látszott interaktív estével készülni, kicsik és nagyok, akár családok számára, amely a során olyan tárgyakat is megmutatunk, amelyek pillanatnyilag nincsenek kiállításban, hanem a raktárban pihennek, de valamilyen módon kapcsolódnak a Mohácsi csatához, például egy sétabotra vagy botra ráfaragva a Mohácsi csata története megtalálható. Ezeket a tárgyakat G. Szabó Zoltán fogja bemutatni nekünk, és mellette Mohács, mit hoztál ránk címmel a Carmina Danubiana zenekar koncertjét is meghallgathatjuk. Az este folyamán olyan népdalokat, népzenei emlékeket mutatnak be, amik a szájhagyomány útján őrizték a Mohácsi csata történetét és emlékeit, tehát nem az írott forrásokon keresztül, hanem a népi emlékezetben, a dalokban, énekekben, énekelt szövegekben megmaradt emlékeket tárják tulajdonképpen elénk, úgyhogy ilyen néprajzi szemszögből igyekszünk kapcsolódni a Mohács 500 évhez a magunk módján, a gyűjteményünk alapján, illetve a folklór emlékek alapján.
0: Kíváncsian várjuk a programokat, köszönjük a részleteket! Kurucz Kornéliát hallottuk, néprajzkutató, a Janus Pannonius Múzeum néprajzi osztály osztályvezető múzeológusa volt a vendégem itt a Rádió 1-en.
2: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
3: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szó.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A nyár sokaknál egyet jelent azzal, hogy végre ideje formába lendülni, de vajon mire is kell figyelni, ha a melegben is biztonságosan és hatékonyan szeretnél edzeni? Mennyit számít a megfelelő folyadékpótlás? Tényleg a konyhában dől el a jó forma? A mozgás mellett a táplálkozásról, a diétáról és a leggyakoribb nyári hibákról is beszélgetünk a következő percekben. Mohácsiak, figyeljetek! Témánk a sport, vonalban Herke Miklós, egy baranyai személyi edző.
3: A nyári edzés az egy remek lehetőség arra, hogy esetleg belekezdjünk egy életmódváltásba, illetve fokozzuk az eddig életmódváltásunknak a hatékonyságát. Azonban egy pár dologra figyelni kell, hogy nehogy belülüssenek ki a dolgok. Én azt gondolom, hogy ezekkel a dolgokkal tisztában vagyunk és számolunk velük, illetve felkészülünk rájuk, akkor lehet egy olyan rendszert összerakni a nyári időszakban a mozgásra, hogy igenis nagyon sokat profitáljunk belőle. Én azt gondolom, hogy az első számú tényező, ami megnehezítheti a mi helyzetünket, hogyha nyáron szeretnénk sportolni, az a hőség. Igenis, mostában komoly hőség van, és ez hatással van a teljesítményünkre. Én azt gondolom, hogy magához a hőségben való sportoláshoz lehet alkalmazkodni. Ez idő kérdése. Éppen ezért azt gondolom, hogy először is inkább a reggeli és az esti órákban próbáljuk meg sportolni, tehát keressük meg azt az időablakot, amikor a lehető legkisebb ez a zavaró tényező, illetve az elején, amikor bejön a nagy meleg, ahogy most is bejött, egy kicsit vegyük vissza a terhelést. Tehát teljesen normális, hogy ebben az időszakban, amikor újdonsággal lecsapott ránk ez a hatalmas meleg, nem tudunk akkora teljesítményt nyújtani, mint a kellemes hőfokon történő edzés közben. Arra figyeljünk, hogy amikor megszoktuk azonban a meleggel járó kényelmetlenséget, akkor igyekezzünk minél hamarabb visszaépíteni a teljesítményünket az előző szintre, hogy nehogy visszafejlődjünk. Azt gondolom, hogy mindez mellett a hidratálás az rettentő fontos. Ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy folyamatosan figyeljünk arra, hogy hidratáltak maradjunk, ne egyszer ígyunk sokat, hanem folyamatosan inkább kortyolgassunk, mindig vigyünk magunkkal vizet, úgyhogy erre nagyon figyeljünk, illetve hogyha ha már edzés, akkor a legtöbb hely fel van szerelve klímával, mindenképpen óvatosan bánjunk vele. Izzadt testen ne álljunk a klíma alatt, hiszen nagyon könnyen megfázhatunk és kieshetünk akár hetekre az edzésből. Ez amúgy rendszeresen meg is szokott történni emberekkel, akikkel beszélek, úgyhogy erre mindig felhívom a figyelmüket, hogy erre sajnos tényleg figyelni kell. Egy bizonyos hőmérséklet alá ne nagyon hűtsük vissza azt a területet, ahol sportolunk, hiszen ez igenis megviselheti a kardiovaszkuláris rendszerünket, hogyha nagy melegből egy túlzottan lehűtött területre érkezünk edzeni. Az izületeknek se tehet túl jót, hogyha közvetlen klíma alatt sportolunk, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk. Talán a legjobb megoldás, hogyha az edzés előtt hűtjük be az adott helyet a klímával, és az edzés alatt figyelünk arra, hogy vagy ne menjen a klíma, vagy ne közvetetten arra a területre, ahol folyik a sportolás. Ezt mindenképpen úgy gondolom, hogy fontos lenne betartani. Alapvetően a sportolás, ami egy beltéri sportolásra korlátozódik általában rosszabb időben, mondjuk ősszel vagy télen, illetve kora tavasszal, az most nagyon jól ki tud egészülni szabadtéri mozgásokkal. Kettő lehetőségünk van. Az egyik az, hogy az alapból is végzett erősítő mozgást, amit a konditermekben csináltunk, azt kint végezzük esetleg kinti edzőparkokon vagy kihelyezett gépeken. Ez is egy jó módszer, viszont számoljunk vele, hogy ez még drasztikusabban rontani fogja a teljesítményünket, hiszen a kint végzett edzés egy kevésbé kontrollálható hőmérsékleten fog történni, tehát nem tudunk esetleg egy hűtött teremben sportolni. Éppen ezért nem ezt javaslom. Szerintem az a legjobb kivitelezése nyári szabadtéri sportolásnak, hogyha az edzésen kívüli aktivitásunkat növeljük meg, és ez rengeteget segíthet abba, hogy kontroll gyakoroljunk a súlyunkra, illetve segítsük a diétánkat. Tehát van egy nagyon fontos tényező a kalória égetésünkbe, mégpedig az, hogy nem kifejezetten edzési céllal történő magas vagy közepes fizikai aktivitás. Ez alatt azt értem, hogy igenis menjünk ki sétálni, menjünk túrázni az erdőbe, ott úgyis hűvösebb van, menjünk vízisportolni, tehát ússzunk, alapvetően növeljük azt a mozgás mennyiségünket, ami be van korlátozva, hogyha rosszabb az idő. Ezáltal rengeteg plusz kalóriát tudunk elégetni úgy, hogy közben felfrissülünk, jól érezzük magunkat. Amire közben nagyon figyeljünk, az nyilván a bőrnek a védelme. Erre nagyon felhívnám az emberek figyelmét, hiszen hogyha megemelkedett mennyiséget töltünk a napon, sokan elfelejtik eleinte ilyenkor a bőrvédő készítményeknek a használatát, úgyhogy mindenképpen felhívnám arra is a figyelmet, hogy erre fokozottan figyeljük.
2: Innen folytatjuk hamarosan, egy személyedző a vonalban Herke Miklóst halljuk.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Továbbra is az egészség a fő témánk, egy személyi edző a vonalban. Herke Miklóst hallottuk a nyári edzéssel kapcsolatos fontosságokról, de érintjük a diétát is. Mikor, hogyan érdemes elkezdeni, és mire figyeljünk ezekben a hónapokban?
1: Én azt gondolom, hogy nyáron alapvetően majdhogy nem arra kell figyelni, mint amire mindig kéne, hogy egy egészséges táplálkozást folytassunk. Az egészséges táplálkozás az nagyjából minden évszakban ugyanúgy néz ki, azonban nyáron erre sokkal jobb lehetőségeink vannak, hiszen a lédús gyümölcsök, illetve zöldségek, azok könnyebben kerülhetnek be a konyhánkba. Én azt gondolom, hogy a friss szezonális ételeknek a fogyasztása az most kiemelt hangsúlyt kaphat, így a zöldségek, gyümölcsök, könnyű ételeknek a fogyasztása az nagyon könnyen előtérbe kerülhet, esetleg, hogyha elmegyünk nyaralni, akkor a tenger gyümölcsének a fogyasztását nagyon javaslom. Itt is még felhívom a figyelmet pluszban a folyadékbevitelre, erre is különösen figyeljünk, és ezért is jók a lédús zöldségek és gyümölcsök, hiszen ezzel is tudjuk a folyadékbevitelünket növelni. Illetve amire fel szeretnék hívni a figyelmet, hogy ne túl nagy kalóriadeficitet alkalmazzunk diétába. Tehát, hogyha valakinek diétás időszaka van, vagy belevág egy életmódváltásba nyáron, akkor nagyon óvatosan kezdje el a kalóriákat csökkenteni, nehogy hirtelen túl keveset egyen, mert sajnos ez jellemző az emberekre, hogy indokolatlanul nagy kalóriadeficitet alkalmaznak a diéta elején is, és ilyenkor a melegben ez nagyon rosszul hathat ránk, vérnyomás ingadozást okozhat, nagyon durva energiaszegénységet okozhat, úgyhogy a folyadékpótlás és a nem túlzottan nagy deficit fontosságát emelném ki így első körben. Továbbá nagyon fontos az ásványanyagoknak a pótlása, hiszen hogyha izzadunk, akkor alapvetően izzadékonyabb az ember meleg időben edzésen kívül is, de az edzés alatt meg főleg. Akkor az izzadással egy csomó olyan ásványanyag távozhat a szervezetünkből, ami létfontosságú, tehát olyan táplálkozást gondolnék jónak ilyenkor, ami ezeknek az ásványoknak a bevitelét szempontnak tartja, és igenis emelt szinten tartalmazza. Én azt gondolom, hogy ezek az ásványi anyagok a nátrium, kálium, magnézium, kálcium, cink, ezeknek a bevitelére nagyon fontos lenne figyelni, és elsődlegesen nem táplálkiegészítőktől várni a megoldást, hanem a táplálkozásunkat megreformálni, hiszen ezáltal, hogyha egészségesen táplálkozunk, két legyet tudunk egy csapásra ütni, tehát tudjuk támogatni a diétás céljainkat, és tudjuk támogatni a szervezetünk egészséges működését azáltal, hogy megadjuk neki a táplálékokból a kellő ásványi anyag forrást. Én azt gondolom, hogy a fontos tápanyagforrások az a spenót, a tojás, tökmag, lencse, teljes körülésű zappehely, főtt burgonya, esetleg héjával még jobb, szezámmag, avokádó, kemény sajtok, sovány marha hús, esetleg csirkemáj, illetve teljes tejtermékek, például natúrjoghurt, görögjoghurt, ezeknek a tápanyagoknak az emeltebb szerepe a táplálkozásunkban ilyenkor rengeteget tud hozzáadni ahhoz, hogy ebben a nagy melegben is jól funkcionáljon a testünk, és meglegyen minden olyan ásványanyag, amire szüksége van. Esetleg edzéskor, amikor tudjuk, hogy jelentősebben fogunk izzadni, akkor elektrolit kiegészítés is jó lehet. Különböző elektrolit komplexeket lehet találni a piacon, amiket edzés közben fogyasztva jobban tudjuk magunkat hidratálni.
0: Mindennek a fenntarthatóságáról is beszéljünk. Hogy lehet ezt a hétköznapokba átültetni? Te miket tanácsolsz?
1: Szerintem nagyon fontos az is, hogy maga a változás, amit az életünkbe hozunk, az ne legyen kampányszerű. A nyár az egy rettentő jó alkalom arra, hogy belevágjunk egy életmódváltásba, hiszen nyáron kisebb az étvágyunk, sokkal könnyebben tudunk olyan táplálékot magunkhoz venni, aminek következtében jobban csökken az étvágyunk, jobb lesz a tehetségérzetünk. Tehát maga a nyár az nagyon kedvez annak, hogy megszabaduljunk az esetleges túlsúlytól, ami rajtunk van, hiszen a meleg az egy plusz kényszerítő erő, hiszen minél több túlsúly van rajtunk, annál rosszabbul viseljük. Úgyhogy ez erre egy remek időszak. Azonban nagyon fontos szempontnak venni szerintem azt, hogy azokat a szokásokat, amiket nyáron kiépítünk, azokat ne építsük le, amikor bejön a rosszabb idő, esetleg ősszel, télen. Tehát figyeljünk arra, hogy növeljük a mozgásunkat olyan tevékenységekkel, amit a jó idő lehetővé tesz, de ugyanakkor építsünk be olyan szokásokat ezek mellé, amik akkor is kivitelezhetőek, amikor már rosszabb idő lesz. Tehát valójában figyeljünk arra, hogy például amikor bejön a rosszabb idő, akkor mondjuk egy rendszeres sétát, azt futópadon ejtsük meg. Nem olyan jó, mint kint a környezetbe, de ne hagyjuk teljesen elveszni ezt a szokást, hogyha már beépítettük nyáron az életünkbe. Hogyha nem teszi lehetővé a rosszabb idő azt, hogy kint esetleg olyan mozgást végezzünk a családdal, vagy olyan tevékenységet, ami emeli a mi mozgásmennyiségünket, akkor utána télen törekedjünk kreatívan arra, hogy esetleg olyan beltéri programokat válaszunk szabadidős tevékenységnek, ami szintén növeli a mozgásmennyiségünket. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne hagyjuk leépülni a nagyon nehezen felépített jó szokásainkat.
0: Világos. Hát nagyon szépen köszönjük a tippeket, tanácsokat. Egy személyi edző volt a vonalban, Herke Miklóssal beszélgettem.
2: Mohácsi Mozaik a Rádió 1-en.
0: Ennyi fért a mai műsorba. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Szó volt a szúnyogokról, kullancsokról, hiszen itt a nyár vel együtt pedig nem csak a strandolás és a grillezés, de a veszélyforrásokról is beszélni kellett, hogyan védekezhetünk ellenük, és mit tegyünk, hogy kevesebb legyen a környéken. Ezekről kaptunk hasznos tanácsokat. Nem sokára múzeumok éjszakája, országszerte ehhez Baranyában is csatlakoznak. Június 20-án a megyeszékhelyen is számos programból válogathatunk. Ezekről egy múzeológus mesélt, ahogy kiemelte a Mohács 500 emlékév egyik fontos eseményét. Itt a műsorban beszélgettünk erről. És ha már nyár, sokaknál ez azt jelenti, hogy végre ideje formába lendülni. Hasznos tanácsokat kaptunk egy személyi edzőtől. Mohácsi Mozaik magazin műsor legközelebb jövő héten szombaton délután 1 óra 5 perctől szól majd a Rádió 1-en. Addig is vissza az igazi mai slágerekhez. Szép délutánt, Molnár Kristófot hallottad.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató és szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek és beszélgetések várják a Pont Pécs Fesztiválra érkezőket. Érdemes a programokról a www.pontpecs.hu oldalon tájékozódni. Jegyek elővitelben online, illetve a Kodály Központ és Zsolnai negyed jegypénztáraiban kaphatók, na meg persze az előadások előtt a program helyszíneken is válthatók. Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál június 11 és 14 között. Újra látlak! A Kártalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor Újra látlak című koncertjükkel június 19-én. Malek Miklós közreműködésével Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán. A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyárs, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kisvál és a Borsz, Kistehén, Vatfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
3: Az új kollégái már várják.
4: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
5: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
6: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
7: Kikelet.
6: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
7: Kikelet.
6: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
7: Kikelet.
6: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottál.
8: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió, ez csak igazi mai slágermegy. Nagyon kellemes vasárnap délután mindenkinek. A mikrofonnál még ebben az órában Kismárti és tesók után tesók, Jonas Brothers után a Fast Boy tesópárost hozom, de Amerika után most már átnyergelünk Németországba. Itt lesz még ebben az órában Benson Boone, Ed Sheeran, Camerája, természetesen a Siri remixben. 3 óra után pedig az 50 aktuális legmenőbb igazi mai sláger. Indul a Rádió 1 Top 50 is nem sokára.
1: Hey, we're Fast Boy
2: here on Radio 1 Hungary. Yeah.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Siri remixében szól Ed Sheeran dala, a Camera, erre is bulisztunk nem olyan rég a Budapest Parkban, a születésnapi fesztiválunkon, és akkor a backstage-ben megkérdeztem Sirit, hogy hát hogy zajlott a munkafolyamat? Találkoztak személyesen Eddel?
1: Később találkoztam vele személyesen, de előtte nem ismertük egymást. Aztán Sydneyben találkoztunk. Igen, nagyon rendes srác. Legközelebb esetleg Louis Capaldi.
0: Ó, egy Cyril Louis Capaldi kollaboráció, ez nagyon klassz lenne. Jön már is az Ed Sheeran féle Camera az ő remixében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. You shot me, then you pop, and I'm like, yeah, bum, bum, ask you this.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az az előadó és dalszerző, aki a valaha volt legnépszerűbb előadók egyike. Még nincs 40 éves, és az aktuális albuma, ami tavaly októberben jelent meg, 304 ezer eladott példánnyal a tavalyi év legsikeresebb nyitóhetét produkálta, például az Egyesült Királyságban, mindössze 3 nap alatt behúzta. Ő lett többek között az első előadó, aki 4-szer is elnyerte az év albumáért járó Grammy-díjat. Legutóbb pedig a The Life of a Sugar című albumával megdöntötte a korábbi eladási rekordjait is. Taylor Swift, ez pedig a Fate of a Filia.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Avicii és egy óriás EDM klasszikus a folytatásban. Hát egy ilyen jó kis country EDM crossover dal a Hey Brother, és ott már nagyon régóta nincs velünk Avicii, és már azóta is rengeteg idő eltelt, hogy a Posthumus albuma megjelent. Hát konkrétan a héten volt ennek a 7. évfordulója. Tim egyébként az album címe. 3 órakor indul a top 50-es listánk, 5 órától Cookie Weekend Show, aztán 8 órától Diszkosit, 9-től World Is My Radio Show. Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató és szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek és beszélgetések várják a Pont Pécs Fesztiválra érkezőket. Érdemes a programokról a www.pontpecs.hu oldalon tájékozódni. Jegyek elővételben online, illetve a Kodály Központ és Zsolnay negyed jegypénztáraiban kaphatók, na meg persze az előadások előtt a program helyszíneken is válthatók. Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál június 11 és 14 között. Malek Miklós közreműködésével Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Újra látlak! A Káptalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor Újra látlak című koncertjükkel június 19-én. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán. A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyárs, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borsz, Kistehén, Vatfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és Cold Brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Az új kollégái már várják.
6: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
7: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
0: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: az 50.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

kívánok mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Elindult Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel a Rádió 1 Top 50. Mutatom a heti sereghajtókat. 50. volt ugye Alex Warrentől az Ordinary, 49. Martin Garrix Jax és a Told You So. A 48. helyen ezt követte Aloktól, Eva Max-től a Car Keys, a 47. helyen Dua Lipától a Training Season, meghallgattuk ezeket a dalokat. 46. Ed Sheerantől Martin Garrix-től az újdonság, a Repeat It. Ez pedig a 45. helyen egy popballada követi Lady Gaga-val és Bruno Mars-szal, Die With A Smile.

Rádió Egyen, ez a Top 50, és egy nagyobb visszaszámlálás érkezik most. Nemrég percekkel ezelőtt a 43. helyen játszottam a Do It Again Ray Daltontól, amit a 42. a Single Soon követ.

41. Blondish és a Never Walk Alone. Kygo, Ava Max, Whatever. Most hallgattuk meg a 40.

0: Szomitól a Riptide, a 38.
1: Rádió egy top 50, a 37.
0: A Never Going Home Tonight David Guettától és attól az Alessótól, aki egy évtized után újra együtt dolgozott a One Republic-kal. A 2013-as If I Lose Myself, a Sebastian Ingrosso-val közös Calling vagy a Scars után 2026-ban újra megkezdi majd a slágerlisták meghódítását. A One Republic és Alessó. Az új közös dal címe In Your Eyes. Egy icipicit mutatok belőle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és az aktuális kedvencünk érkezik Kamráttól, a Hug Yourself. Ő a tavalyi Friends elnevezésű klubturnéját ugye meghosszabbította 2026-ra, ez tavasszal véget ért, viszont nincs pihenés, nincs lazsálás. Pont egy hónap múlva Németországban, Hertenben egy nagyszabású koncerten az ír világsztár Ronan Keating különleges vendége lesz Kamrát, de fellép a legrangosabb német, osztrák és svájci fesztiválokon. És most érkezik itt a Rádió Egyen is. Saját maga előszeretettel jellemzi a zenéjét, önironikusan úgy, hogy elektronikus popzene, rossz gitárhangzásokkal. A valóság viszont az, hogy fülbemászó, rádióbarát, kifejezetten pozitív lüktetésű popdalokat gyárt Kamrát. A Hug Yourself ezen a héten a 33.

hetente hoz ki világsikereket. Ez a dal, a Save Me Tonight, még el sem érhette a megfelelő pozícióit a slágerlistákon, már is kilökte a vadonatúj dalát BB Rexával. És most, hogy elindult a foci világbajnokság, kijött a legújabb foci himnusza, a DNA, amit Andrea Bocellival és Megan Thee Stallionnal készített. A csütörtöki megnyitó ünnepségen ez a dal meg is szólalt élőben, bár David Guetta ezúttal csak a monitorokon, a kijelzőkön volt jelen a színpadon, az országok zászlajainak gyűrűjében most nem. Szóval három dal pörög egyszerre a világ rádióiban David Guettától, hát lassan most már a hírblokkok aláfestő zenéjét is ő adja ki. Jennifer Lopez-zel, David Guettával a Save Me Tonight, ezen a héten a 30.

0: ez a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a popballadát Teddy Swims-től a Lose Control-t a 28. helyen Matt Sassari, Hugel és Sonic közös dala az It Feels So Good követi. Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg nagyon szuper hétvégét kívánok mindenkinek. A Top 50 azonnal folytatódik az információk után a 27. helyen. A Shouse és Felix Jen dala nyitja az újabb órát. Mindjárt jön a Walk With Me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió
1: a 35.

számlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 24.

0: Ezt követte a most meghallgatott Cyril igazi mai sláger, a Stumble In a 24. helyen. 23. Teddy Swims és a The Door. A 22. David Guettából a One Republic-kal az I Don't Wanna Wait.
1: Rádió egy top 50, a 21.
0: Where is my husband? Ray következik. Nem lehet egyszerű dolga az őt kísérő zenekarnak. Folyamatosan kommunikál velük az énekes nő a színpadon, de nem sztorizgat ilyenkor, hanem ide-oda pakolgatja a zenéket a setlistben. Az ő koncertjei manapság úgy néznek ki, hogy elindulnak egy tervezett dalsorrenddel, de mivel Ray folyamatosan figyeli a közönség reakcióit, soha nem úgy alakul az este, ahogy azt eltervezték. A dalok random sorrendben jöhetnek a koncerten, sőt előkerülhetnek olyan zenék is, amivel egyáltalán nem is készültek. Ray mondta, hogy szereti bizonytalanságban tartani a zenekarát a színpadon. Ő következik

0: Ride a 19. helyen. Már is érkezik Joel Corey, a Galantis és a Stay a Little Longer. Elmondom a tuti receptet, hogyan kell sztárt csinálni magunkból. Gyúrjuk ki magunkat veszettől, de tényleg úgy, hogy a hasunk legyen olyan, hogy még a radiátor is elszégyelje magát. Jelentkezzünk egy népszerű valóságshowba, legyen a karakterünk közönségkedvenc, és legalább annyira jóba legyünk a szerkesztőkkel is, hogy az éppen készülő dalunkat eldurrantsák a műsorban, és hogyha az a zene jó, akkor beindulhat vele a zenei karrier. Így volt ezzel Joel Corey is. Mázlia volt, hogy az adott valóságshow több országban is futott egyszerre, úgyhogy az európai karrier borítékolható volt. Joel Corey már a világsztár, imádják a szakmában is, a francia Galantis készítette vele együtt ezt a dal. 18. a Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

Turtle, a Turn the Lights Off, ezt most hallgattuk meg. Taylor Swift-tel folytatom, ráadásul az újdonságával, Opalite. Az opál a legendákban sokszor balszerencsét, törékeny kapcsolatot jelez. Hát állítólag az énekesnő direkt választotta ezért a mesterséges opált, a mesterséges drágakövet, amivel azt üzeni, hogy a saját magunk által épített boldogság stabilabb, mint a tökéletesnek hitt szerelem. Megfogadjuk, drága Taylor Swift, és hatalmas ugrással a 30. helyről a 15. helyre érkezett ezen a héten az Opalite.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 13.

Kamrad, Be Mine most szólt a 13. helyen, 12. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave. Még egy tél.

0: Rádió egy top 50. A tizedik.
1: A Hot Like Mine, Sam Feltől, úgyhogy egy kis happy music, vidám zene a folytatásban. Sam Felt egyik védjegye több interjúban is elmondta, hogy direkt olyan zenét akar csinálni, amitől az emberek jókedvűek lesznek. Remélem nem baj, ha így a hétvégében egy kicsit rápakolok a jókedvre, hölgyeim és uraim. Tizedik lett Sam Felt és a Hot Like Mine.
2: Hey, what's up?

itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, és a legjobb 5 dal között a New Religion, BB Rexától, aki mielőtt világsztár lett volna, mint zeneszerző volt közismert, annó ő írta meg például Eminem és Rihanna dalát, The Monster című slágerét, legalábbis annak a refrényét, mert hogy a rap az tagadhatatlanul Eminemé. Igen, arról a dalról beszélünk, ami annó Grammy díjat is nyert, eredetileg saját magának írta meg. Most viszont a Faithless-szel dolgozott együtt BB Rexa, ez a New Religion, és már az ötödik.

szólnak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. Ez a Top 50, és az év 24. hetén, nagyjából az év felénél mutatom a legkedveltebb 10 dalt a jelenben. Sam Feld, Heart Like Mine, 10. Ed Sheeran kamerája Siri remixben, 9. Loi és a Get Lucky a 8. Hetedik lett Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Az olasz DJ Hypaton, Norma Jean Martinnal, Out of My Head, 6. 5. BB Rexha és a Faithless, New Religion. Ed Sheeran, Azizámja,

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy Tóth Abigailtől és Accenttől még mindig őrzi az első helyét, elvehetetlen tőlük a nyárs lágere tehát. Ezen a héten is number van. Aki a Rádió egy top 50 teljes listáját átböngészné, az használja a weboldalunkat, a radio1.hu-t, friss lista pedig pont egy hét múlva. Hölgyeim és uraim, hallgassuk meg a heti első helyezettet. Tóth Abigail jön, Accent és a Sugar Daddy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu-n.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
6: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
7: Buongiorno!
8: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. FX Autóház Pécs, Siklósi út 70.
10: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
11: Kikelet.
10: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
11: Kikelet.
10: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
11: Kikelet.
10: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
12: Svájci precizitás minden egyes csészében.
13: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
12: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
13: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
12: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
14: Az új kollégái már várják.
15: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
16: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
17: Van, aki a város ritmusát keresi. Van, aki a csend erejét. És van, aki mindig tovább indulna. A Mini kínálatában minden életstílus megtalálja a párját. Az ikonikus Mini Cooper, a tisztán elektromos Mini Aceman és a tágas Mini Countryman. Most már csak egy kérdés maradt. Melyik Mini illik hozzád? Próbáld ki személyesen a Schneider Autóház Mini értékesítési partnernél. Pécsen, a Pécsváradi út 23 szám alatt.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

nagyon sok igazi, ma is legyen, megy az egyik SMS-t szól, szia kuki, ma üzenetem kicsi szívemnek, nagyon hosszú az a napom, kevés az idő, mint veled vagyok, nem sokára tudom, kint sem. Megváltozik itt is mindent, igen, együtt leszünk sokat nagyon, bőven lesz erre alkalom, addig pedig álmodozva várunk a legszebb napokra, este várlak, ezt már kibírjunk, hiányzol, imádlak.

Köszönöm! Ki a legjobb pincérenek? Ha? Lívja, ha? És az egyik SMS itt szól, szuper vagy Kuki, nagyon jól adod, csók neked és a kedves családodnak is, Juli!

egy picike nosztalgazunk, pedig még egyszer mondom, ez egy újdonság. Fedolgozták. Promisius, Lukasz, itt a Rádió 1-en. Nyári sláger, gyanús nyári sláger, hidetek nekem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Végre itt a nyár. Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet, vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az igazi mai sláger.

0: Show a Rádió 1-en.
1: Kívánságműsor, itt a Rádió 1-en, 20 óra ége van, a túlsó végén, most kit köszöntsünk? Haló, haló!
2: Tessék!
1: Az te lennéd, szia! Hogy hívnak téged?
2: Jasmin.
1: Jasmin, na kinek szeretnéd küldeni ezt a jó kis Martin Garrix? Kinek szóljon?
2: Az anyukámnak.
1: Anyukának, igen?
2: És... Igen, az anyukámnak.
1: Jó, oké, rendben, és mit szeretnél neki üzenni anyukádnak?
2: Hát, hogy szeretem.
1: Igen?
2: És igen, szeretem.
1: Oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonát, és kívánok neked szuper kellemes estét, jó?
2: Viszont jó reggelt, jó.
1: Jó reggelt, jó van, oké. Na, buli volt tegnap, lehetett érezni, ha? Bár mondjuk nem csodálom, pláne ha egy Martin Garrix buliba mentek, akkor írni nyilván egész éjszaka fönt vagytok, napközben alszotok. Érkezik akkor Martin Garrix, Butterflies, a legújabb.
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, remélem, hogy jól vagytok. A Varel túlsó végén most kit köszöntsünk. Haló, haló.
2: Hello, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyunk.
1: Jól vagy.
2: Szeretném, barátom, meg a kezét.
1: Megkérted a bár őre kezét?
2: Megszeretném kérni, egy adáson keresztül.
1: Most?
2: Igen.
1: Na, akkor hallgatunk.
2: Monika, szeretném azt, hogy legyél a feleségem, és én jobban összben oda leszek érted, és bírni foglak, és jobbni foglak mindentől.
1: És hol van ma most a párod?
2: Szerbiába.
1: Szerbiában. Jó. Hát figyelj, biztos vagyok benne, hogy iget fog mondani, és akkor mit szeretnéd kérni tőlem, és kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Nagy Bogi édest. Küldeném akkor Szabó Mónikának, Pálomnak, akkor neked, családodnak, akkor küldeném még Tamás Cikorának, és köszönheti.
1: Oké. Sok-sok boldogságot kívánok nektek, és hát szóljál, mikor lesz ez esküvő. Jó, oké, Gizmo?
2: Oké, rendben, Kuki.
1: Ciao, szia-szia!
2: Sziasztia!
1: De jó, előadásban megkérte a kezét. Imádom egy ilyet, komolyan. Elérkezik Nagy Bogi Dash. Jól leszek újra. Metzger Victoria, Rádió Remix, itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, 20 óra ége van a túlsó végén. Viki, hello Viki!
2: Szia, Kuki!
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok. Jó. Valami pörgőszámot szeretnék kérni.
1: Oké, szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Anyinak meg magamnak.
1: Jó, minden az üzenet anyukának?
2: Nagyon szeretem.
1: Nagyon szereted. Jó, van holnap, mi a program?
2: Dolgozni.
1: Dolgozni. Mondjuk ez egy egészséges dolog. Jó, akkor kitartást kívánok neked, Vikikém, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük, Vissza.
1: Ciao, ciao, szia-szia. Kis cukiság volt, kicsit félénk, nem? Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life 25, ez következik most itt a Rádió Egyen. Gyerünk, Kukikám, indíts be!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most ki ez van, szerencsém, szia, hogy hívnak téged?
2: Engem úgy hívnak, hogy Rozália.
1: Rozália! Szerbusz, Rozália! Hogy smint?
2: És kitalálja, mi a párom neve?
1: Nem. Mi a
2: talán...
1: Na.
2: Hogy jön meg.
1: Tessék?
2: A párom neve meg az, hogy Ricardo.
1: Ricardo. Jó van, oké, rendben. És mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt, hogy nagyon szeretem, meg azt szeretném neki üzenni, hogy nagyon szerettem, és szeretnék vele vacsorázni ma.
1: Vacsorázni ma, rendben. Jó vacsora nektek, jó sok-sok boldogságod. Köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Ó, szívesen.
1: Szia, hello, szia. Na, lányok, fiúk, hamarosan újra zen érkezik Radleton, Blood Running.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Valaki szeretnél üzenni valamit valakinek, de ki az aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Farkas Jessica Gizella.
1: Igen, és mit szeretnél üzenni?
2: A csapatomnak szeretném üzenni, hogy nagyon hiányozni fognak.
1: Ki a csapatod? Mesélj csak.
2: Kasi, röplabda.
1: Röplabda. És miért fognak hiányozni? Mert nyári szünet lesz?
2: Nem, hát vége van a szezonnak. És
1: akkor ez nem nyári szünet jelent? Ez nem nyári szünet?
2: Nem.
1: Nem. Oké, akkor ez micsoda? Csak sima szünet?
2: Igen, csak sima szünet, és hogy vége van a röplabda szezonjának, és mennek el másik csapatba.
1: Ja, mennek el másik csapatban, értem. És te ott maradsz?
2: Igen.
1: Igen, jó, oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonát, és kívánok nektek egy szuper keremes nyaralást, jó?
2: Kösz. Cookie.
1: Hello, hello, sziasztok. Érkezik nálunk Rai, Where is my husband? Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is legyen, megy, iszok egy kis vizet, jó? Baby.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

0: szerintem te jobban vagy mindenkivel ott, ahol laksz. Van ilyen érzésem.
1: Persze, persze.
0: Jó,
1: nem... Szeretem megvenni a környező telkeket is, hogy ne legyen szomszédom.
0: Jó, nem vagyunk szomszéd. Oké. Vedd meg. Hát gyerünk. Én szurkolok.
1: Ne kelljen megvennem, hogy eltávolítsalak onnan, tudod?
0: Az jó. Na, Taylor Swift kiadtál tőlem a legújabb dalt tőle. Kinek szóljon?
1: Sanyinak küldöm, aki szintén füvet nyír a Máximnyi vendégházába. Szolidálok vele.
0: Jó, van, oké. Bandasztok akkor, jó, az jó. Jó, van, oké, rendben. Hát köszönöm szépen a telefonát, és azért vigyázz magadra, mert tényleg egy nagy esőt érkezik most, jó, vigyázz, oké?
1: Köszönöm szépen. Sziasztok. Vigyázunk.
0: Oké, az egyik SMS, itt szólanak fiúk, csak felveszem a hegesztő szemüvegem. Szia, Kuki, éppen hazafelé tartunk Budapestről, egy szuper napot töltünk itt a családdal, kirándultunk, egy jó kis pörgős számot szeretnék a hazaútra, Dudara, Cuni, Feri és a gyerekek. Jó, akkor érkezik Taylor Swift, és a szám címe Applied. Yes, kukikám, indíts be!
2: Cookie Weekend Show!
3: Cookie Weekend Show!
2: A Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén valaki nagyon-nagyon-nagyon elfáradt, ugye? Hello?
2: Igen.
1: Hogy hívnak téged?
2: Alex vagyok, de nem szeretnék kérni. Jó. Munkatársomnak vagyok az a munkából, a fáradok, ami pörgőse.
1: Jó, rendben, a jó pit kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia-szia. Az eddig Vaber üzenek itt szól. Szia, Kuki, nagy segítségre lenne szükségem. Tegnap este Budapest egyik szórakozó ilyen. Találkoztam egy csodaszép lányán. Őt szeretném megtalálni, talán hallgat most téged. Hosszú szökehaj, szemüveg, orr piercing, kék felsőben volt. Olvasd be kialek, tudni fogja. Aláírás, piros poló, összhaj. Köszi szépen. Szaszá, szurkolok neked, ha? Szurkolok, hogy meglegyen, és... Induljon egy romantikázás, jó? Érkezik Ed Sheeran nálunk most, és a szemcíme Azizan.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Spooky Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, ki ez, van szerencsém?
2: Szia, én Pancsali Andi vagyok.
1: Andi, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Körösszegapátiból.
1: Jaj.
2: Bihar megyéből.
1: Aha, mi újság?
2: Az a helyzet, hogy éppen sütögetünk, hol ez forint minket az eső, de én szeretnék jó kívánságot küldeni ennek a drága jó településnek és körzetének. És hajrá Magyarország, és mindenkinek jó erőt kívánok és jó egészséget.
1: Jó van, ez egy szép kívánság volt, szép üzenet, köszönöm szépen, a telefonáltál, és én kívánok neked akkor egy jó sütögetést, jó, oké? Okay?
2: Köszönöm szépen,
1: Kuki! Ciao, szia!
2: Ciao, szia!
1: Hello! Hát akkor érkezik a legújabb Sam Felt, lennak fülk és a szem címe Heart Like Mine! Alja, Pukikám! Mire vársz? Indítsd be!

0: Rádió 1-en.
1: Előtt az az idő, hogy én búcsúzom tőled, de holnap este újra találkozunk itt a Rádió 1-en. Lesz egy kis meglepetés nektek, Dark Premier, igen. Most érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től. Jó, az Geri, jó? Legyetek jók, szép estét, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Anyám biztosító cégen nem jó, de az enyém az nagyon jó. Én a bankomnál vagyok biztosítva, és akkor múltkor a mosógép ledobta magáról a nem tudom milyen
3: tömítőgyűrűt,
2: de úgy egynapos mosógép, és akkor ugye fel az egész padlót azt eláztatta, és akkor csak el kell küldeni, hogy ez mind megtörtént.
4: Fotón elküldted, és küldték a lóvét?
2: Igen, és utána felhívtak, hogy meséljem el, hogy éreztem magam, miközben ez történt, és teljesen ilyen rádió drámával elmeséltem. És akkor csak ömlött és fröcskölt,
3: és
4: annyi volt, hogy szivacsal oda csöpögtetett néhány csepp vizet, az vett egy új mosógépet, mert már nagyon ki volt a régi.
2: Kézzed, kijöttek, és azt hittem, hogy nem javítják az új mosógépeket, de megjavították, nem cserélték. Na?
4: Akkor neked jó tapasztalatod van.
2: Tehát... Igen, igen, a bankomnak a biztosítás nagyon jó, kedves emberek.
4: Neked van banki biztosításod?
3: Van.
4: Van
3: neked is van.
2: Én lakáshitelt vettem fel, igen? És a lakáshitelt csak úgy adják meg, hogyha a banknál biztosítod a lakást, és ez így volt. Az én bankom az olyan, hogy leültünk, és akkor elmondtam, hogy élek. Mondták, hogy jaj,
4: az elég szomorú. Mondták, hogy
3: ez rövid élet lesz.
4: 10 év múlva nagy bajok lesznek. Egyelőre ne nyisson nálunk számlát, Eszter.
2: És akkor nekem úgy van megcsinálva a bankkártyámhoz a biztosítás, hogy például a közlekedési balesetre, a közútira, hogyha megmurdálok, akkor a gyereknek alapból utalnak egy 10-est, hogy édesanyja nem jön haza, de vegyél magadnak valami szépet.
4: Látod ezt a sok gumi cukrot? Ez mind megjelentett.
2: Igen, a súlyomat kilóban megkapják így.
4: Igen, ez
2: úgy. Olyan is van, hogyha meghalok, akkor kifizetik a temetést.
4: Még nem szóltak neked, hogy ez nem egy halálfélelmes biztosítás, hanem ez egy bank. De téged te bebiztosítok vízkár, tűzkár, haláleset.
3: Abszolút. Hova? De a lakást, hogyha minden. Úgy veszed, hogy hitelre,
4: akkor például akkor, az akkor kéri a bank, az oké, ez tiszta.
2: Igen, megkérem a brókeremet, hogy hívjon fel téged.
4: Baleset biztosítás.
2: Van minden rajta, minden van.
4: Tényleg?
2: Bankkártyához. Hát, és utazbiztosítás is van rajta, tehát ha elutazok külföldre, akkor nem kütök külön, mert rajta a kártyában. Csak szólok, hogy elmentem.
4: Érdekes ilyen sziszi-fuszi dolgokat, ilyen aprólékosan foglalkoztam.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
6: Diszkó!
7: Diszkósít. Rádió 1-en. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show 3D-ben, vagyis Hanvai PG-vel, DJ Juniorral és Bárány Attilával.
8: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is itt vagyok, támogatom az Attilát, és FM-en, webben, applikáción keresztül tartsatok velünk.
9: Ladies and gentlemen, my dame and herman, emlősi hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt nagy a publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok, és én nem tudom, hogy kit kell támogatni, de támogatom őt este 9-ig.
6: Jön el

0: 100% tisztaság, magas BPM tartalmú adrenalin színnölő diszkosita, a rádió egyen Bárány Attila mixa, itt van Honvai PJ és én DJ Junior, és július 2-án megmegyünk a következő diszkosi partira, amely egészen pontosan Ráckevél lesz, a Dunapart Fest, a rádió egy is támogatja, csütörtökön a nyitónapon lesz, 3 órán keresztül pörgetünk mi diszkosi DJ.
1: Ezt akárhányszor ki fogod mondani, nekem mindig az adrenalinról a Guinness rekord kísérletünk fog eszembe jutni, egyébként ugyebár Pizza and Music, Balázs Attila és jó magam Honvai PJ 50 órán keresztül fogunk diszkozni és egyszerre pizzát sütni. További információk a social media felületemén, tessék csekkolni.
2: Én pedig zene készítési rekord kísérletben vagyok, de nem foglalkozom a Guinness-szel egyáltalán. Annyi dalt csináltunk a producer társammal már idén, amennyit még soha az életbe. Most már valami 57-8 körül tartunk. Jön egy Rádió 1-es kötelező, ezt mi így hívjuk magunk között, Fisher és a Tones and I, valamint a Favor, ebből a Business Mix ma este először itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Homeboy PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a vazulok, Elizeusok, Estellák, bár szerintem ez Estella, Herták, Stellák, Töltömök és Valérok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Knizse Péter, Mészáros Zoltán, Dóka Dávid, Lukács Attila, Vallastyán Milán és Szilágyi Judit, Isten értes az ünnepelteket.
0: Ha már ilyen nagy köszöntésekben vagy, akkor én is megköszönöm Dunai Városnak tegnap, hogy akik szerették az és kedvelték az ibizai zenét, eljöttek és velünk együtt bulisztak, Schulzzal meg velem, köszi szépen.
2: Úristen, úristen, úristen, köszi Miskolt és köszi Balaton, nagyon-nagyon jók voltatok, és hát nálam abszolút most már lassan egy hónapja fókuszban a jövő szombat, 50. születésnapom a fővárosban, a pesti rakparton egy 5 órás szettel, tessék majd mindenkinek korán megérkezni jövő héten szombaton.
1: Most pedig elnézést kérünk, a magunk módján érkezik a diszkosít vadonatúj dala, ez a Sorry a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között.

0: Ákos, itt minden este a rádió, egy ilyen több mint 20 évet, kemények vagyunk, mint a bika, majdnem mondtam, micsoda, mindegy, a patája, eszembe jutott, patája, jó, megvan. DJ Junior, Hanvai PJ és Bárány Attila a rádió egy stúdiójában.
1: Én kérem szépen, jövő hétfőn élőben mixelek itt a rádió egyen, és utána én elutazom, és azért, mert a kedvesemnek születésnapja van, külföldön leszünk, de jövünk vissza szombat este, mert hogy a Szelíditónál fogok játszani majd egy nagy rendezvényen, két termes lesz, és nyilván nyári nyitott szórakozó, régen nagyon sokat pörgettem ebben a klubban, úgyhogy várom majd a szombat estét, remélem visszaérek.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy bármilyen sajátot, hogyha szeretnétek tőlem, amelyet idén 2026-ban készítettünk Roberto Vini és jó magam Hanvai PG, akkor írjatok nekem egy e-mailt a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és küldök hozzájuk letöltő linket.
0: A jövő héten 4 fellépésem lesz, pénteken a Felvidéken, Rima szombaton kezdek a Szlovákiai Magyarok Fesztiválon, és onnan megyek Bogácsra az idei nyári szezonban először. Szombaton pedig Balosszögön zenélek DJ Valasz Fesztiválján, onnan pedig Salgótarjánba teperünk át, ahol a strandon lesz szabadtéri buli. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon. Az szinte biztos, hogy a következő dalt mindenhol játszani fogom, független attól, hogy klasszik vagy nem klasszik, illetve ez egyébként vadonatúj. Jön I'm an Angel és a Moving to the Sun 2026-ban, Bissenschelben a Disco Sheetben.

0: Ez a Rádió 1 Esti Show, a Diszkosit Rádió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és megyünk bele a 21. évbe. Nagyon sok fellépésünk lesz, új dal jön, a Sorry videoklippel, megjelenések, minden, úgyhogy készüljetek, ez az év is kemény lesz nagyon.
1: Volt már egy pizza kóstoltató kis rendezvényünk, ami nagyon-nagyon jó fogadtatást kapott, nagyon tetszett Balázs Attilának is egyébként, és minden esély szerint egyébként valamikor augusztusban lesz egy hasonló, erről majd jövünk hamarosan információkkal a Diszkosit Facebookján.
2: Most pedig érkezik a folytatásban a heti dalpremérek egyikkel, Charles D, Veszka és Bexikodöse, ez a Can't Get Enough, itt a Rádió 1-en a Diszkositben, az igazi mai slágerek között.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, búcsúzik ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hambay Pici.
1: Magamhoz ragadom a kezdeményezést, mert rohannom kell. A jövő héten elmondtam, 4 fellépésem lesz, és ezzel most már nem is akarlak untatni titeket. Ma azonban én pörgettem a lemezeket, a tracklistát előbb-utóbb megtaláljátok a diszkosít adások YouTube csatornán, és meg is köszönöm a figyelmet, holnap este 8-kor jövünk újra. Ennyi lett volna már a diszkosít, sziasztok!
0: Én DJ Junior voltam, holnap este hétfőn MX-lek élőben itt a rádió egyen, aztán utána elutazom, és legközelebb szombaton jövök vissza, amikor rögtön a Szelidi Tonál nyárított szórakozó régi korszakának dalait és élményeit dolgozzuk fel egy picit jó néhány kollégával, aki annó játszott ebben a bizonyos nyárított szórakozóján, úgyhogy nagyon várom az eseményt, szombaton este tehát a Szelidi Tonál találkozhatunk. DJ Junior voltam, búcsúzom azzal, hogy minden elérhető a YouTube csatornámon, az új klippek is fönn vannak, valamint a Facebook oldalamon. Szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hambay Pici voltam, fókuszban, jövő héten szombaton az 50. születésnapi partim a pesti rakparton, 5 órás exkluzív set, mindent fogok játszani, amit valaha játszottam a karrierem folyamán, és nagyon-nagyon fontos, hogy Balázs Attilával, aki ugyebár tavaly az olaszországi pizza világbajnokságon egyik kategóriában második helyezett lesz, idén csinálunk egy Guinness rekordot, amiben 50 órán keresztül ő süti majd a pizzát, jó magam pedig majd diszkozom. Erről további részletek a social media felületeimen. Én ma estére ezzel búcsúzom, ennyi a diszkosít Rádió Show. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
4: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Pihenés, nyaralás, ne adj Isten munka, bármi is a program így vasárnap este, ígérem, jó társ, jó háttér lesz ő mellé. Wilcox a lemezjátszóknál innentől. Hello Wilcox, kezdjük el!
2: Ciao Geri, sziasztok! Nagyon szép nyárestét kívánok mindenkinek! Egy igazi buli beindító, vagy éppen levezető szettel, kinek mi tetszik, választhatok nyugodtan magatoknak, jövök, és ígérem, hogy nem okozok nektek csalódást. Amivel indítani fogom az órát, az Joel Corey, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: A showban virkok szelemezjátszói mögött nézzük, hogy mivel jössz most.
1: A Rádió 1-es DJ-k, illetve a nagyvilágban a mainstream DJ-k nagy-nagy erőszeretettel játsszák Gordó zenét, ugyanis egy nagyon jó kis lágerről beszélünk, nem kevés marketinggel. Tőle hoztam tehát Gordótól a Lokót. Ezzel megyünk tovább itt a folytatásban a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este. Vilkóca lemezjátszói mögött négyszer nyerte már el itthon az év producerének járó díjat. Mi a helyzet a saját dalokkal? Hány zenén dolgozol most otthon?
1: Köszönöm a kérdést, Geri. Most is folyamatosan vadonatúj zenéknek az írásán, illetve a befejezésén vagyok. A rádióban is hétről hétre hallhatjátok a demo, illetve már a kész verziókat is. Például a Kipusson csak is itt játszom a Rádió 1-en, ami hamarosan meg fog jelenni hivatalosan is, illetve a Sundown című trackemet csak is itt hallhatjátok a Rádió 1-en, ugyanis azt még nem hoztam ki hivatalosan, de hamarosan arra is sor kerítünk. A következő előadó nem csak a slágergyártásban remekel, ugyanis Meduza bebizonyította már az elejétől fogva, hogy nagyon jó kis fesztivál, illetve klub zenéket is tud készíteni, amivel menjünk tovább, az Meduza és a Don't Wanna Go Home. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Can we

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogtok örülni annak a zenének, amit most indítunk. Egyszerre régi, egyszerre új.
1: A mai műsorban már beszéltünk arról, hogy Medúza képes nagyon jó kis rádiós lágereket készíteni, és említettem, hogy fesztivál himnuszokra is képes. A következő dal egy meghatározó elektronikus zenei előadó, Green Velvetnek a La La Land című trackjének a feldolgozása Medúza verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: lemezjátszói mögött Alex Kenji Bambolé, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, ezek mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harsunkóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
3: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, ilyenkor vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb dance és house zenékkel. Ezeket még egy órán át Wilcox, aztán pedig 11-től Bricklake válogatja. Hello Wilcox, menjünk tovább!
2: Nagyon szép vasárnap estét kívánok a folytatásban is. Egy olyan dallal indítjuk az órát, amit nagyon elkaptatok. Alex Kenji igazából évekig el volt tűnve, most viszont látszik, hogy megérkezett, újra itt van, nagyon jól érzi magát, és jó slágerek készítésére képes. Jöjjön tehát a Bambolé, itt a Rádió 1-en, a World is Mine.

0: ökök a lemezjátszóknál.
1: Időről időre készítek olyan dalokat, amit nem kifejezetten a klubokba szánok, hanem inkább ide a rádió szettjeimbe. Nagyon szeretitek és szoktátok is kérni a Not Ready to Love-ot. Ennek ellenére nem egyszer játszottam már bulikban is, inkább a bulik első részében. Jöjjön tehát tőlem a Not Ready to Love, itt a rádió egyen a World is My Radio Show-ban.

A hétvégén voltam egy koncerten, amit megmondom őszintén, hogy én nem láttam igazán jónak, pedig nagyon szerettem az előadót. Szerintem nem volt jól felépítve a szettje, ugyanis egy jó szett az mindig katarzisokból és hullámoztatásokból áll. Szerintem egy igazán jó szettet egy ismert saját dallal kell mindig elindítani, ezért szoktam játszani én is a fesztivál szettekben. Első trackként a Tequilát, amit nem mindig a legodavalóbb, viszont mindig a legjobban szerettek, és ez már meg tudja indítani, meg tudja alapozni a bulinak a hangulatát. Tehát amit most elhoztam nektek, mindennek az alfája és az omegája a karrieremben. Szóljon a Tequila az egészségetekre, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-vel.
1: Hey, you there.
2: Who, me?
1: Yeah, play the Sandstorm track.
2: What do you mean?
1: You know, the one that goes na na na na na na na na na na.
2: Oh yeah, you mean this one.

0: nálunk szól.
1: Tudjátok, vannak azok a zenék, amikor egy buliban áldogáltok, nem igazán találjátok a helyeteket, majd aztán valami történik a táncparketten. Meghallottok olyan dalokat, amire elkezd járni a fejetek, és hú, azt érzitek, hogy itt megindult valami, egyből több kedvetek van az egész estéhez. Ez egy kifejezetten ilyen dal. Benja és a Come a Little Closer egy nagyon nagy kedvencem. Ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ümixel nektek. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet, érkezzen Joel Corytól és Galantisztól a Stay a Little Longer című slágere, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy vasárnap este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show egészen éjfélig. Brick Lake itt mellettem a lemezjátszói mögött extra zenékkel. Nézzük, hogy mi a most.
1: Most érkezik Bizsú és Brandon közös zenéje, a Swagger Feet. Bizsú amerikai, Brandon pedig brit származású producer, és ebben a trackben egy vagány tech house hangzás hoztak össze, ami tökéletesen működik a klubokban. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: trendi, minőségi, abszolút előremutató elektronikus zenék ma este is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem Brick Lake a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Most érkezik Hypaton Auto My Head című zenéje. Az olasz producer az elmúlt évek egyik legnagyobb feltörekvő tehetsége, aki a klasszikus dance hangzásokat modern fesztivál energiával ötvözi ebben a trackben. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: CID és a Fancy Sheet vasárnap este a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Bricklake a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este. Ha tetszett a mai adás, ne felejtjétek, mind a három mixet vissza tudjátok majd hallgatni holnaptól a mixek.radio1.hu és a mobil applikációnkban. Brick Lake, mi jön ma a legvégén?
1: Zárásként a német producer Avayontól érkezik a Sleepless. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Mára tehát köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap hétfőn jövünk megint 9-től. Mindenkinek jó éjszakát, szép ábokat. Ciao.

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és igen, ahogy eddig is megszokhattuk, nem lesz felesleges duma, csak a legnagyobb kedvencek egész éjszaka, a World is Mine után is, megállás nélkül. Most például Ray Daltontól ez a Do It Again, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, mert egy picit tempót váltunk, de maradunk a szenzációs zeneszerzőknél. Lady Gaga után Bibi Rexa a folytatásban, aki most egy Faithless dalt gondolt újra. Szerintem sok emlékkel jön ezzel kapcsolatban. És aki nem ismerte régről, mert hogy simán lehet, hogy van ilyen, na az is imádni fogja. Ő Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, már fél egy is elmúlt kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig pörögnek továbbra is megállás nélkül, és pörög tovább a világbajnokság is, hát ilyen nekünk picit furcsa időpontokkal, de hát most ezt kell megszokni. Azt egyébként tökéletesen tudjuk, hogy Alex Kendrickinek drukkol, hiszen egy olasz DJ-ről van szó. Igen, bízik abban, hogy újabb világbajnoki címet szerez Olaszország.

0: köszönik. Mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy fontos infom van, ma dalpremiér lesz, méghozzá Kuki hozza a legújabb dalát 6 óra után egy picivel a Kívánság műsorba. Szóval mindenki figyeljen. Nagyon menő a felvétel, ezt már mondom előre is, ahogy ez is egy menő felvétel. A One Kiss, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert köztük pedig Tóth Abigail és Accent a folytatásban. Mind a ketten ezerrel dolgoznak, sőt Tóth Abigail nemrég elárulta, hogy újabb külföldi felkérést kapott. Nagyon várjuk az eredményt, mert hogy ezt például imádjuk, a Sugar Daddy az igazi mai slágerek között most itt a Rádió 1-en.

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, akiről most olyat mondok, amit én sem tudtam korábban. Korábban ő modellkedett ugyanis, méghozzá különböző ruhamárkáknak, de nem celebként, még akkor az első albumát sem adta ki bőven, a 2000-es évek elején voltunk, és sima ilyen ruhás modellként tűnt fel különböző újságokban. Most meg egy kicsit mélyebben a zsebbe kellene nyúlni, hogyha fel akarnák venni modellnek az új ruhamárkánkhoz. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger az Opel Light itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert mindjárt kettő, pici tempóváltás jön. Hello mindenkinek, és kellemes éjszakát, jó munkát! A Serial Remix után a Disturbed Sound of Silence-éből Olivia Rodrigo jön. Ez a Good For You, kellemes éjszakát!

0: guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi